Schubert a Hidon című dalát énekelte Julien van Mellart, Ian Tyndale zongora kíséretével. A dalciklusok, mint a Szép Molnár lány vagy a Téli utazás, a romantikus ember utazását, magányát, vágyódását ábrázolják. Most két dalt hallunk, Ellen második dala és Harc.

Ellen a második dala, illetve Harc. Schubert két dalát Harriet Burns, illetve Julian van Mellaerts énekelte, zongorán kísért Ian Tyndale. Különösen jellemző a Schubert dalokra a modulációk finomsága, hogy az egyik hangulatból szinte észrevétlenül vált egy másikba. Ellen harmadik dala következik.

ellen harmadik dala hangzott el, Franz Schubert gyönyörű szerzeménye. A zeneszerző egyébként nagyon szívesen komponált Heine, Goethe, Rückert vagy Müller verseire, velük érzett lelkileg mély rokonságot, a dalai pedig gyakran nosztalgikusak. Most a Philoctetes, majd a Memnon című dalokat halljuk.

Schubert két dalát énekelte Julien van Mellart zongorán kísért Ian Tyndale. Schubert dalai tisztán emberiek, a fájdalom, a szépség egyszerre van jelen bennük. A schubertiádákon, a bensőséges esteken az irodalom és a zene mindig találkozott. Antigone és Ödipusz, ez a következő dal címe.

Franz Schubert Antigone és Ödipus című dalát adta elő Harriet Burns, illetve Ian Tyndale. Schubert életében kevés elismerést kapott, de halála után művészete hatalmas hatást gyakorolt a későbbi szerzőkre, Schumannra, Brahmsra, Wolffra. Most a Hárfás három dala következik.

Julian van Mellárc énekelte Schubert dalát, a Hárfás három dalát. Schubert lídjeiben a romantikus dal műfaja vált igazán érett és személyessé. Következő ciklus címe négy dal Wilhelm Meisterből. Ez 1826-ban készült.

négy dal Wilhelm Meisterből Schubert dalait hallottuk. Az első volt a Mignon, ami a honvágy és az elveszett paradicsom érzését fejezi ki, a negyedik pedig két magányos lélek duettje, akik sorsukban egymásra ismernek. Most a Remény című dal következik, majd a Hit, Remény, Szeretet.

Schubert dalokat hallottunk Julian van Mellartz és Harriet Burns előadásában. Ilyen Tindél kísér zongorán, és a zongora kíséretek, amint hallják, nem csak aláfestik, hanem érzelmileg kibontják a versek jelentését. Most a Fény és szerelem, illetve a Boldogság című dalokat hallgatjuk meg.

Franz Schubert dalait hallottuk Julien van Mellartz és Harriet Burns előadásában Ian Tyndale zongora kíséretével. Schubert dalai által az egyszerűség és az őszintesség is zenévé vált, ezzel ért véget a montreali dalest. De mi maradunk Schubertnél, hiszen a Fierabras nyitányát hallgatjuk meg.

Schubert Fierabrás című operájának nyitányát adta elő a svájci ifjúsági zenekar, vezényelt Mario Venzago. Ez az opera akárcsak Schubert többi kísérlete csúfos kudarcba fulladt, Schubert életében nem adták elő, ez persze nem volt újdonság sem neki, sem a környezetének. Most Ramó Csembaló darabjait halljuk átiratban.

Jean-Philippe Rameau csembaló darabjainak átiratát András Borregar előadásában hallottuk. A küklopszok, a múzsák beszélgetése és a tyúk. Clara Schumann gyermekként, csoda gyermekként lépett már fel, és 10 évesen egész Európában koncertezett. Ám a zongora versenyét ismerhetjük meg.

Clara Schumann álma a zongora versenyét Alice Burla és a svájci ifjúsági zenekar adta elő. Clara kompozíciói, köztük dalok, zongoraművek és a zongora verseny finom líraiságot és nagyon mély érzelmi intelligenciát mutatnak. Férje halála után sokáig gondozta Robert, valamint Brahms műveit. 4 óra van.

James Macmillan 1959-ben született skót zeneszerző, karmester és zenetanár, korunk egyik jelentős kortárs egyházi zeneszerzője. Művészetét a mély vallásosság, illetve a skót identitás és a társadalmi érzékenység hatja át. Zenéjében ötvözi a kelta népzenei motívumokat, a katolikus liturgia hangulatát és a modern zene expresszivitását. Karmesterként is nagyon aktív. A zenéjére jellemző a drámai feszültség, a hirtelen kitörő érzelmek, illetve a mély csendek váltakozása. Macmillan harmadik vonós négyesét hallgatjuk meg.

James Macmillan harmadik kvartettjét a Királyi Vonós négyes adta elő. A komponista egyébként műveiben politikai és erkölcsi kérdéseket is feszeget, a szenvedés, az erőszak problémáját, és gyakran merít a gregorián dallamokból is. Louis Farrenc harmadik szimfóniája szól.

Az 1804-ben született Louis Farrenc harmadik szimfóniáját a Berni kamarazenekar adta elő, vezényelt Graciella Contratto. Farrenc egyike volt azon kevés nőknek, aki a párizsi konzervatoárban tanulhatott zeneszerzést. Mozart B-dur szonátáját játssza most Christian Bezuidenhout.

Mozart 570 eskü jegyzékszámú B-dur szonátáját Christian Bezuidenhout adta elő, aki nemzetközi művész, ausztrál származású, Dél-Afrikában született, bár a család úgy döntött, hogy elhagyja Dél-Afrikát, és Ausztráliába költöztek, és azóta ő járja a világot. José de Nebra egyik kantátája következik.

José de Nebra kantátáját Mária Espada, Eduardo López Banzo és az Al Aire Español együttes szólaltatta meg. Ez a zeneszerző Madridban halt meg 1768-ban, de elég sok kompozíciója fennmaradt. Carlo Gesualdo két motettája következik Peter Maxwell Davis átdolgozásában.

Cesuado két motettáját Peter Maxwell Davis átdolgozásában a Graham Ashton rész húvos együttes adta elő. Cesuado egy magasrangú arisztokrata, a spanyol alkirálysághoz tartozó Venosa hercege volt. Most Mariana Martinez-től következik a C-dur szimfónia.

Marianne von Martinez Szédur szimfóniáját a BBC koncertzenekara adta elő, vezényelt Johannes Wildner, befejezésül pedig Harry Purcell-től hallgatunk meg egy himnuszt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Kalla Kálmán, illetve a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berende Marian. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befogyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Majzik Nándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy nyáron főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban van szükség alkalmi munkaerőre, de a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Átadták az idei páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ azokat az egyedülálló szülőket jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. A díjazottak pénzt és tárgyi ajándékokat kaptak, emellett egy évig a páratlan szülődíj nagyköveteiként képviselik az egyszülős családokat. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbuszközlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A járműkiállításon több legendás járművet felvonultatnak, a gyerekeket egész nap arcfestés, foglalkoztató és élményprogramok várják. A hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Holnaptól vasárnapig a Calvin és a Bakács téren, valamint a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton szerepel a programban. Ami pedig az időjárást illeti, napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a BBC skóciai szimfonikus zenekara játszik. A márciusi glasgowi koncerten többek között Mendelssohn, Ásdúr két zongorás versenyművét adták elő a duó játékok közreműködésével. A két francia művésznő a nevet Kurták György játékok című zongorasorozatából vette. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 24 perckor a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene Napján a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. A Kocsis Zoltán emléke előtt is tisztelgő gálaesten idén Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Dohnányi Ernő és Gyöngyösi Levente alkotásai szólnak. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Csanád és Emil nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Csanád magyar eredetű név, az Emil pedig latin eredetű jelentése versengő, vetélkedő. Ha akarnak hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-30-30-160-as számra, e-mailt pedig a muzsikáló@rádió.hu címre tudnak küldeni. Igazi trombitás ébresztőben lesz részünk. Georg Philipp Telemann B-dur koncertóját játssza az első tételt Vinton Marsalis trombitán. Ez egy három trombitára komponált koncertó, és ő játssza mindhárom szólamot a többsávos felvételi technikának köszönhetően. Az angol kamarazenekart pedig Raymond Lepard vezényli.

Georg Willy Telemann három trombitára komponált B-dur koncertújának első tételét játszotta Wynton Marsalis trombitán, mindhárom szólamot, igen, ezen a felvételen. Az angol kamarazenekart Raymond Lepard vezényelte, egy igazi trombitás ébresztőben lehetett része, akik már most velünk vannak azoknak. És hát én megmondom őszintén, hogy Telemann szerintem sokszor itt Bach árnyékában alábecsülik, de hát nem véletlenül volt ő abban az időben rendkívül népszerű és nagyon gyönyörű darabokat komponált, ez is egy igazán, ez a gyönyörű téma egészen édeskés számomra és örömteli hallgatni. Most Beethoven korai cselló zongora szonátájának záró tétele következik. Az Opus 5-ös két szonáta 1796-ban született, amikor Beethoven Berlinbe járt, és kapcsolatba került a porosz király udvarának kiváló csellistáival, köztük Jean-Louis Duporral is. Érdekesség, hogy ezek a darabok már nem egyszerű cselló kísérettel típusú művek, a cselló és a zongora valódi kamara partnerekké válnak. Misha Majszki játszik Gordon Kahn, Márta Argerics zongorán.

Ez volt Misa Májszki és Márta Argerics előadásában Ludwig van Beethoven opusz 5, numero 2-es G-moll szonátájából a második tétel, egyébként akárcsak az opusz 5, numero 1-es, ez is két tételből áll. Viktor Herbert opusz 12, numero 2-es F-dur vonós szerenádjából hallgatjuk most a polonész tételt az Animat Musicae Kamarazenekar előadásában.

és ilyen kamarazenekari darabokat, mint amilyet az imént is hallottunk. 2 perccel jelent meg a közlekedési hír, hogy az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Pécel térségében, az M31-es autópálya csomópontjánál egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban, az 54-es kilométernél. A torlódás több kilométeres. Egy rövid tételt hallgatunk még, és utána rátérünk az évfordulókra. Claude Debussy prelüdjei közül a Bohócok tételt játssza Stephen Osborne zongorán.

0: Ez volt a Bohócok című tétel Claude Debussy prelüdjei közül. Stephen Osborne játszott zongorán. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat május 28-án. Ezen a napon több fontos nemzetközi ügyre is figyelhetünk. Ma van a menstruációs higiénia világnapja, amely a tabuk lebontására és az egészségügyi hozzáférésre hívja fel a figyelmet, és ma tartják az éhezés elleni világnapot is. Zenei évfordulóból is különösen erős a mai dátum. 1923. május 28-án született Ligeti György, a 20. század egyik legeredetibb magyar születésű komponistája, és 1925-ben, két évvel később ugyanezen a napon született Dietrich Fischer-Dieskau, Andal éneklés egyik legnagyobb baritonja. De ha már baritonokat kell említenünk, Svéd Sándort sem szeretném kihagyni, aki valamivel korábban, 1906-ban született, ugyanezen a napon, Budapesten. Isten éltesse Bál Dávid zongora művészt, ő ma ünnepli a születésnapját, ahogy Alpár Tibor is, ő ugye zenei rendező, nagyon sok felvételt készített a klasszikus zene világában, és Talmácsi Gábor pedig 45 éves. 1805-ben ezen a napon hunyt el Luigi Boccherini, csellista, zeneszerző, Leopold Mozart 1787-ben, 67 éves korában, nem sokkal a saját fia Wolfgang Amadeus Mozart 1791-es halála előtt. Antonin Reicha 190 éve, 66 éves korában, Mikszáth Kálmán 1910-ben, 63 évesen ezen a napon hunyt el, és Kondrá

György pedig 2024-ben 99 éves korában. Most Joseph Haydn D-dur London szimfóniájából a harmadik tétel csendül fel az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában, a karmester Fischer Ádám.

Joseph Haydn 104-es D-dur London szimfóniájának menüett tételét játszotta az osztrák-magyar Haydn zenekar Fischer Ádám vezényletével. Haydn után Mendelssohn egészen kivételes fiatalkori remek műve következik, az S-dur oktettet a zeneszerző mindössze 16 évesen írta, mégis egy teljesen érett eredeti kompozícióról van szó. A harmadik tétel a Scherzo különösen híres, ezt hallgatjuk most, légies, tündéri szinte súlytalan zene, amelyben már előre hallani lehet a későbbi Szent Ivánéi álom világát. A kiegészített Bartók vonós négyest hallják.

Félix Mendelssohn Ez-durok tettjéből a szkercót játszotta a kiegészített Bartók vonós négyes. Mendelssohn után Henry Purcell színházi zenéje következik, a Dioklecianus története, angol címén Dioklecian, a 17. századi angol szemi opera műfajához tartozik. Prózai jelenetek, látványos színpadi képek, táncok és zenei betétek váltakoznak benne. Most két rövid részletet hallunk, előbb egy retornellát, majd a The Chair Dance című táncot. A Le Concert des Nations együttesét az alapító Jordi Savall vezényli.

Henry Purcell Diocletianus története című színpadi művéből a Retornellát és a The Chair Dance táncot játszotta a nemzetközi Le Concert des Nations Jordi Savall vezényletével. Erold után, illetve Erold most nincs, viszont Purcell után Samuel Coleridge Taylor zenéje következik. A brit zeneszerzőt a maga korában gyakran afrikai Mahlerként is emlegették, bár ez a címke ma már kissé leegyszerűsítő. Coleridge Taylor angol romantikus képzettségét és afrikai diaszpórához kötődő identitását kapcsolta össze saját műveiben. Az afrikai szvit záró tétele a Danza Negra lendületes ritmikus finálé. A Csineke zenekar játszik, amely 2015-ben indult el, és küldetésének része a fekete és etnikailag sokszínű zeneszerzők műveinek rendszeres műsorra tűzése. Vezényel Kevin John Edusei.

Samuel Coleridge Taylor afrikai szvittjének negyedik tétele, a Dans Negr hangzott el a Csineke zenekar előadásában. A karmester Kevin John Edusei volt. Kedves törzs hallgatónk írt nekem Svéd Sándorral kapcsolatban, akit az évfordulósok között ma említettem, hiszen a Google 1906. május 28-ára írja az ő születésnapját, tehát a mai napra, de felhívja figyelmem, hogy nem biztos sem az, hogy május 28, de még az sem, hogy 1906, hiszen a józsefvárosi anyakönyv vezetés bejegyzése szerint 1904. május 26-án született, de van olyan dátum is, hogy 1906. május 29-e, úgyhogy ez mindenképpen zavaros. Az 50-es évek elején egyébként hazajött egyszer a Metropolitan Operából, ekkor rögtön elvették az útlevelét, és csak 57-ben mehetett nyugatra. Az óra végén Carli Philipp Emanuel Bach Hámo szonátájából a harmadik tételt játssza Balázs János zongorán.

0: Karl Philipp Emanuel Bach hámol szonátájából a harmadik kántábile tételt játszotta Balázs János zongorán. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tiszapárt képviselői megszavazták az erről szóló javaslatot. Az előterjesztésben a kormány arra hivatkozott, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Egyre több ország tiltakozik amiatt, hogy Moszkva felszólította a külföldi diplomatákat, hagyják el Kijevet, mielőtt újabb csapások érik az ukrán fővárost. Legutóbb Franciaország és Románia kérette be az orosz nagykövetet a fenyegetések miatt. Oroszország napok óta a támadások fokozását ígéri azután, hogy egy Luhanszk megyei kollégiumot ért ukrán dróntámadásban 21-en haltak meg. Az amerikai hadsereg ismét megsemmisített két hajót, amelyek feltehetően kábítószert szállítottak. A Csendes-óceán keleti részén végrehajtott műveletben ketten meghaltak. Az Egyesült Államok tavaly ősszel indított támadássorozatot a dél-amerikai vizeken közlekedő narkoterroristáknak nevezett csempészek ellen. Eddig csak nem 200-an haltak meg a célzott légi csapásokban. Az akciókat bírálók szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Katonák is vigyáznak a zsidó közösség biztonságára, a dél-belgiumi Charleroi-ban, jelentette be a belga védelmi miniszter. A katonák holnaptól jelennek meg a Vallonváros utcáin. Korábban Brüsszel, Lizs és Antwerpen zsidó közösségei is katonai védelmet kaptak a lizsi zsinagóga ellen március 9-én elkövetett támadás után. Nyugat-Európában szokatlanul korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekordmeleget, 35 fok feletti hőmérsékleteket eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőség egész héten kitart Európában. Itthon ma és holnap néhány fokkal enyhül az idő, a szinte zavartalan napsütés mellett eső nem lesz, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható, a hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
4: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Műpában és a Kodály Központban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Közel a Távol-Kelet. Ázsiai kórusművek különleges estje a Budapest Music Centerben. A Kodály kórus koncertjén a tájvani vendégkarnagy Suen Swing Shie vezényletével a szakrális meditációk csendjétől a kortárs ritmusok lendületéig ível a műsor. Fedezzük fel együtt a távoli kultúrák hangzásvilágát. Kodály kórus, Közel a Távol-Kelet. Jegyek kaphatók online, valamint a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma kora délután a BBC skóciai szimfonikus zenekara játszik. A márciusi glasgowi koncerten többek között Mendelssohn, Ás-dur két zongorás versenyművét adták elő a duó játékok közreműködésével. A két francia művésznő a nevet Kurták György játékok című zongora sorozatából vette. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 24 perckor a Bartók Rádióban.
0: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás. Magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig. A Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
3: A Magyar Klasszikus Zene napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Csanád és Emil nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Csanád egy magyar név, az Emil pedig latin eredetű, jelentése versengő vagy vetélkedő. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt pedig a muzsikáló reggel@radio.hu címre tudnak küldeni. A zenehallgatást ebben az órában Franz Schubert 5. szimfóniájának első tételével indítjuk, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényli.

Az órás Schubert 5. szimfóniájának első tételével kezdtük, ugye 1816-ban született meg ez a mű, amikor Schubert mindössze 19 esztendős volt, de már döbbenetes mennyiségű zenét írt, dalokat, kamaradarabokat, zongoraműveket és szimfóniákat is. Ezen az 5. szimfónián is erősen érződik Mozart hatása. Áttetsző hangszerelés, világos forma, természetes dallamosság. És most Mozarttal folytatjuk, a C-dur Fuvalin 4-es első tétele következik. Fuvalán Bertolt Kölyken játszik a Collegium Aureum muzsikusaival.

Wolfgang Amadeus Mozart C-dur fúvola négyeséből az első tételt hallották Bartolt Kölyken és a Collegium Aureum előadásában. Maradunk a fúvós fókuszú zenénél, de most nem a fúvola, hanem a trombita kerül a középpontba. Alessandro Marcello D-moll koncertójának harmadik tétele csendül fel, amelyet eredetileg is fúvós hangszerre, oboára komponált a szerző, de most Reinhold Friedrich tolmácsolásában hallják, őt kíséri a budapesti vonósok kamara együttese.

Alessandro Marcello d-moll trombita versenyének harmadik presto tételét játszotta Reinhold Friedrich trombitán a budapesti vonósokkal. Nem volt pontos ez, hogy trombita verseny, hiszen oboa versenyként komponálta, de Bachot is foglalkoztatta Marcello zenéje, tehát ő például átírta billentyűs hangszerre és a második tételhez egészen csodálatos díszítéseket írt hozzá. És bizonyos szempontban maradunk ennél a zenei világnál, hiszen az most Luigi Dalla Piccola, nem régi zeneszerző volt, de a Tartiniana Seconda második tételét játssza most nekünk James Enes hegedűn. A cím Giuseppe Tartinire utal, a 18. századi olasz hegedű zeneszerzőre. Dalla Piccola régi zenei anyagból indul ki tehát, de a 20. századi hangszerelésen és gondolkodáson szűri át. Ez különösen jellemző rá, a modern technikát nem hidegen, hanem lírai éneklő módon használta. Tehát a szólista James Enes a BBC szimfonikus zenekarát Gianandrea Nocera vezényli.

Luigi Dalla Piccola Tartiniana Seconda című művéből a második tételt játszotta James Enes hegedűn a BBC filharmonikus zenekarával, vezényelt Gian Andrea Noseda. Még egy rövid filmzenét hallgatunk meg, és utána kulturális ajánlóval folytatjuk. Ellen Silvestri írta az Éjszaka Múzeumban zenéjét, és ő vezéli most a Hollywood Stúdió szimfonikusokat.

0: Az Éjszaka Múzeumban című film zenéjéből hallottunk részletet, a zeneszerző Ellen Silvestri beszényelte a H.I. Woody Stúdió szimfonikus zenekarát. 8:58.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Kulturális ajánlóval folytatjuk. A Koncertó Budapest játszik ma este 7:30-tól a Zeneakadémia nagytermében. A műsoron Bach, Rachmaninov és Brahms művei szerepelnek. A szólista Anna Vinyitskaja, zongora művész, vezényel Keller András. A karmesterrel Bolla Milán készített interjút.
2: A Koncertó Budapestnek ez lesz az évad záró hangversenye, és ezt a 2025-2026-os évadot ugye végig kísérte Bach zenéje. Ez alkalommal Schönberg hangszerelésében csendülnek fel Bach dallamai. Hogyan tolmácsolja Schönberg, hogyan tágítja, mert azt hiszem talán fogalmazhatunk így, tágítja Bach zenéjét?
3: Gyakorlatilag a végtelenségig. Tehát olyan hatalmas hangszerelést írt, ami egyébként egy döbbenetes és zseniális, de ezzel azért eléggé megnehezítette a zenészek feladatát, hogy ezt nagyon nehéz összehozni ezen a módon, úgyhogy izgulok is ettől a feladattól, de egyrészt nagyon tanulságos zenekari fejlesztés szempontjából, ugyanakkor pedig pokolian nehéz, mert olyan szinten vannak szétdobva az alkotó elemek, nagyon nehéz ezt igazán organikusan előadni, ugyanakkor fantasztikus lehetőség is van benne. Tehát ez úgy, mint egy ilyen tanulmány, azt gondolom, hogy egészen rendkívüli.
2: Törekszik ilyenkor az ember a historikus játékmód vívmányainak megvalósítására, vagy itt azt kell figyelembe venni, hogy ez 20. századi megfogalmazás?
3: A historikus játéknak a vívmányaiban legkevésbé a szabályokat tartom relevánsnak. Megtalálni az egyes zeneműveknek a belső világát és hangzását, beszédszerűségét, én ezt tartom fontosnak. Ezt lehet egyébként historikus módon, akár romantikusabban is, hát erre Bach is tele van érzelemmel. Árnyaltabban kezelném ezt a kérdést, mert ebben az óriási Schönberg hangszerelésben is vannak olyan elemek, amiket egy kicsikét a historizáló megszólaltatások szerint lehet jól megvalósítani. Ugyanakkor tele van írva a kotta olyan előadási utasításokkal, amik ez gyökeresen az ellenkezőjük. Most akkor ebből kérdezünk. Na, a Schönberget játsszuk, vagy a Bachot? Hát mondom, nem, mi a Bachot játsszuk a Schönbergnek a elképzelései szerint.
2: A Bach korálok után pedig Rachmaninov első zongora versenye lesz hallható, itt Anna Vinyitskaját kíséri a Koncertó Budapest. Hogyan készülnek erre a produkcióra közösen?
3: Annával nagyon régi barátságban vagyunk, egészen csodálatos művésznek tartom, szerintem ő napjaink egyik legnagyobb zongorista előadója. Fantasztikus zenész, egyébként Korolyov tanítványa, és olyan káprázatos tisztasággal zongorázik, ami egészen egyedülálló. Tehát rendkívül bonyolult. Az Rachmaninov szövetet is nagyon könnyedén tudunk együtt működni vele, mert annyira világos és tiszta minden, hogy az egészen rendkívüli. Nagy élmény volt ez a mai próba.
2: Zárásként pedig Brahms szimfóniái közül ezúttal a negyedik csendül fel. Tekinthető ez ilyen összegző szimfóniának Brahms életművében? Ugye ez az utolsó szimfóniája. Sajnos csak négyet írt, talán hozzá tehetjük.
3: Hozzám ez nagyon közel áll az a darab. Én ezt tartom a legjobb művének, meg a Requiemet. Hát persze minden műve csodálatos, de valahogy ebben azt mondhatom, hogy minden sikerült. Tehát egyszerűen úgy gondolom, hogy a Brahmsi életmű összes eleme ebben valahogy elérte a csúcspontját. A szerkesztésmód, kontrapunkt, a harmonizálás, egyáltalán az invenció, és van benne egy olyan égi plusz, ami nagyon ritkán sikerül még a legnagyobbaknak is.
0: Ezzel a művel folytatjuk. Keller Andrást hallották, a Koncertó Budapest karmesterét, aki a ma esti koncertről mesélt. 7:30-kor kezdődik a Zeneakadémia nagytermében. Bach, Rachmaninov és Brahms művei csendülnek fel. Rachmaninov első zongora versenyének szólistája Anna Vinyitskaja lesz, és ahogy ígértem, Johannes Brahms negyedik szimfóniájából hallgatunk egy tételt, ez a harmadik, a Koncertó Budapestet ezen a felvételen is Keller András vezényli. Elmondom még, ami fontos, hogy ezt a koncertet a Bartók Rádió felveszi, tehát akik nincsenek ott, azok is majd meghallgathatják, amikor műsorra tűzzük.

0: Johannes Brahms 4. szimfóniájával a 3. tételt játszotta a Koncertó Budapest Keller András vezényletével, és ezt a művet ma este is eljátszák a Zeneakadémia nagytermében, ezzel ér majd véget a fél 8-kor kezdődő koncertjük. Különleges műsorral érkezik Budapestre a debreceni Kodály Kórus. A hangszeres művészekkel kiegészülő együttes távol-keleti szerzők műveit énekli majd május 30-án, szombaton 17 órától a BMC-ben. Kocsis Holper Zoltán művészeti vezető Várgedő Annának mesélt az ázsiai kórus kultúráról, és arról, hogy kinek adja át ezúttal a karmesteri pulpitust.
1: Ázsiai szerzők kórus művei. Ilyen programot nem hallunk minden este. Honnan ez az ötlet?
2: Az elmúlt években rendszeresen nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a Kodály Kórushoz hívhassunk különböző kultúrákból vendégkarnagyokat. Így járt már nálunk Bob Csilkot, Bernie Sherlock, Lorenzo Donati, vagy idén például Burák Onur Erdem. Nyilván, amikor az ember ezeket a karnagyokat kigondolja, vagy megkeresi, akkor azért támaszkodik azokra a tapasztalataira, amit a nemzetközi kórusversenyeken összegyűjt, és többek között például a Taipei Filharmonikus Alapítvány is szervez egy nemzetközi kórusversenyt már jó hosszú idők óta. Így esett a választásunk arra, hogy mi lenne, hogyha a távol-keleti zenével megismerkedhetnénk egy olyan szemüvegen keresztül, aki onnan érkezik hozzánk. Úgyhogy Suyun Siek érkezik hozzánk, aki a Taipei Filharmonikus Alapítvány kamara kórusának a karnagya, ott társkarnagy, és őt kértük meg, hogy jöjjön és ismertesse meg velünk a tőlünk elég távol eső, de egyébként mindig számunkra egy kíváncsisággal társuló kóruskultúrát, mert azt is látjuk, hogy a japán, a kínai, az indonéz, tehát a tőlünk távol eső kultúrák kórusai egészen magas színvonalat képviselnek minden egyes megmérettetésen.
1: Kodály országa vagyunk, sokunkban élénken él emlékként az énekléssel átszőtt gyerekkor, bicéniumok, egyszerű kánonok, több szólamúság, és hát szinte minden korosztály számára elérhető a kórus éneklés valamilyen formája. Hogy néz ki ugyanez Ázsiában?
2: Nyilván csak benyomásaink lehetnek azokból, amiket látunk például itt a Magyarországon megszervezett nemzetközi versenyeken, vagy Európa szerte számos területen, amikor megjelennek az ázsiai énekarok, hihetetlen magas színvonalat képviselnek. Azt is lehet tudni, hogy Kínában nagyon szeretik és előszeretettel alkalmazzák is a Kodály koncepciót. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a fajta közösségi éneklés, a minőségi, tiszta éneklés, az együtt éneklés a távol-keleti kultúrákban nagyon erős kórusokat eredményez, amiket hallhatunk ezeken az alkalmakon.
1: Milyen tulajdonképpen ez a zene? Vannak-e benne az egyes műveket összekötő mintázatok, stiláris jellegzetességek, vagy éppen az európai fül számára kihívást tartogató pillanatok?
2: Aki bejön a hangversenyre, az meg fog lepődni, hogy mennyire ismerősen csenghetnek bizonyos fordulatok, mert hiszen akárhogyan is próbáljuk kerülni, azért az utóbbi években, évtizedekben a filmek hatására azért van egyfajta olyan zenei köznyelv a kóruszenékben, ami ismerősen csenghet különböző területekről érkező zenéknél is, tehát ezek a filmzenei hatásokra emlékeztető fordulatok, tehát ilyen is lesz természetesen. De nagyon izgalmas a műsor, nagyon sokszínű, mert az ilyen filmzeneszerű kórusműveken mellül például egy mongol lovas hagyományokat idéző darabbal is lehet találkozni, vagy egy természetikletésű zene, különböző effektusokkal, vagy a hakapop kultúrára reflektáló zene, tehát nagyon sokszínű műsor jön, mindenki meg fogja találni szerintem a magának valót. Az is nagyon érdekes számomra, hogy például a pentatónia nagyon jelen van ezeknél a zenéknél, egy egészen másfajta módon használt pentatónia, mint a magyar népzenében, de ez is mégiscsak egy közös gyökér, ami miatt ismerősként cseng a fülünkben ezek a fajta zenék, és de mondom, olyan is lesz, ami ritkán hangzik el magyar koncerttermekben, de attól nem kell félni, hogy ne lenne könnyen befogadható, hiszen ezek a kórusművek azért mind arra születtek, tulajdonképpen vagy népzenei ihletésűek, vagy egyéb effektusokat használó kórusművek, hogy az, aki énekli, az is élvezhesse meg, az is, aki hallgatja. És van még egy különleges darab is, Szücs Apornak a Missa Brevis-e, amit pedig a karnagynő öntevékeny amatőr énekkarának komponált, és ebből is fogunk részleteket bemutatni. Közreműködik Udvarhelyi Andrea, Dénesi Csaba, Lóránt Benjamin Áron, Parádi László, Pazár Márton és Vojavodina Olga, tehát egy kis zenekar is közreműködik, úgyhogy igazán sokszínű és izgalmas műsort hallhat, aki ellátogat a BMC-be.
0: Kocsis Holper Zoltánt hallották, akit Várgedő Anna kérdezett. Május 30-án szombaton 17 órától tehát a Budapest Music Centerben lép fel a debreceni Kodály kórus, és ahogy hallották, nem kizárólag távol-keleti szerzők lesznek, hanem például Szűcs Apor is, de mi most mégis egy olyan szerzőtől játszunk le egy tételt, aki a hangversenyen is szerepel, ő Kó Matsushita, és tőle a Jubilate Deo művet énekli a Kodály kórus Debrecen Bernie Sherlock vezényletével.

Matus Itakó Jubilate Deo című művét hallották a Kodály Kórus Debrecen előadásában, vezényelt Bernie Sherlock. Kó Matus Ita alkotás is hangzik majd el a Kodály Filharmóni, illetve a Kodály Kórus Debrecen koncertjén a BMC-ben. De közreműködnek a koncerten a Kodály Filharmonikusok művészei, a karigazgató Kocsis Holper Zoltán is vezényel Suyun Swing Shie Tajvánból. Zajlik a Conspiritu Egyházzenei Fesztivál is, május 24-e és 31-e között, ugye pünköstkor kezdődött, és a fesztiválon a Montserrati Apátság világhírű fiúkórusa is koncerteket ad. A több mint 700 éves hagyományt őrző fiatal énekesek több ezer kilométerről érkeznek, hogy a szakrális zene legszebb pillanatait hozzák el a magyar közönségnek. Már felléptek Pécsen és Budapesten az elmúlt két nap során, de ma este Debrecenben, a Szent Anna Székesegyházban, holnap pedig a Szegedi Domban lépnek fel. És még egy közlekedési hír, hogy egy műszaki hibás személyautó állt meg az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán az M0-ás autóúti csomópontnál, a 17-es kilométernél a külső sávot foglalja el a jármű, a torlódás már az M0-ás autóútra visszaér. Ebben az órában végül Camille Saint-Saëns Sámson és Delira című operájából a Csókáriáját hallják Elina Garancsa mezzoszoprán előadásában.

0: francia opera történet egyik legismertebb csábítását hallottuk, a Sámson és Delilából a Csókáriát Elena Garancsa előadásában, ugye Saint-Saëns a zeneszerző. 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László elmondta, hogy Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod- és harmadvonalbeli politikusok, valamint azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelt. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslat csomagot fogalmazott meg, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Megkezdődhet a helyreállítás a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, közölte a MOL. Az üzem várhatóan több hónap múlva indulhat újra. A társaság hangsúlyozta, hogy az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu oldalon lehet tájékozódni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdít a főpolgármester, mivel idén is aszályos nyár várható, Karácsony Gergely közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Bíkó applikációra, amin lehet jelentkezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Az alpesi Bolzánóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban. Itthon napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hét végére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrml.jegy.hu oldalon.
4: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
5: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
3: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrml.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a BBC skóciai szimfonikus zenekara játszik. A márciusi glasgowi koncerten többek között Mendelssohn, Ász-dúr két zongorás versenyművét adták elő a duó játékok közreműködésével. A két francia művésznő a nevet Kurták György játékok című zongorasorozatából vette. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 24 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Műsorukon egy nyitány, egy szimfónia és az egyik leggyakrabban játszott zongorára írt versenymű szerepel, melyben Magyar Valentina virtuóz. A karmester a német Felix Mildenberger. Schumann, Liszt és Brahms művei. Ma este 20 óra 44 perckor a Bartók Rádióban.
6: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: A Magyar Klasszikus Zene Napja. Élőben, május 30-án 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel, a Bartók Rádióban.
0: 8 óra 8 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
7: Radnóti Léda vagyok Pécsről. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel, és többször játszottunk már együtt. Árulja el, kérem, hogy szokott készülni valamilyen módon ezekre a játékokra, a kinyermákra, vagy várja azt, hogy milyen kérdés lesz, és akkor itt történik,
7: hát ami nem nagyon fog. Lehet erre készülni, De... mert ugye nem tudhatom, hogy milyen jellegű kérdések lesznek.
0: Hát
7: én sokat hallgatok zenét, nagyon sokszor a Bartók Rádiót, meg lemezeket is, és reménykedem, hogy fogom tudni.
0: Nincs ilyen törvényszerűség, hogy mindig kell, hogy legyen valami évfordulós zene, de az évfordulókat sem szokta esetleg leellenőrizni az interneten?
7: Hát van, amikor megnézem, meghallgatom az előzetesbe, de ma nem hallottam, hogy milyen évforduló van.
0: Na, hát így az izgalmas. És én azért bízom benne, hogy minden jól fog menni, el is mondom, mit lehet nyerni. Hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor két CD-t küldünk, Mozart művek a Palett kiadó gondozásában, a Prágai Szimfónia, az Oboa verseny, a Szlovák Nemzeti Filharmonikusokkal, illetve a Kiséi zene és két hegedű verseny a Camerata Akadémika Salzburg előadásában. Ez tehát a, most így mondom, főnyeremény, és a ráadás a negyedik kérdésért pedig egy olyan album, amelyen Mozart, Brahms, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Rubinstein és Grieg zongora művei szerepelnek. Tehát ez egy nagyon szép album. Ezek tehát a lehetséges nyeremények, és akkor bele is vágunk.
7: Igen.
0: A klasszikus zene gyakran utat talál a filmek világába. Az is előfordul, hogy a rendezőt olyannyira magával ragadja egy zeneszerző munkássága, hogy nem is egy, de számos művét felhasználja a filmjeiben. Így tett Stanley Kubrick is, aki előszeretettel festette alá képkockáit egy 20. századi magyar zeneszerző munkáival. A következőkben idézett zene például a 2001 űrodösszei a című filmben hallható. A komponista történetesen éppen ezen a napon született, 1923-ban. A kérdés, hogy ki ő, ki ez a magyar komponista?

0: eddig a részlet, van-e esetleg megfejtés tipp, hogy ki lehet ő?
1: Fogalmam sincs, egyáltalán.
0: Annyit hadd segítsek, mondjuk, hogy mondjuk Kurtág György mellett szokták említeni jelentőségében, mert hogy Ötvös Péter mellett a harmadik nagy zeneszerző, és ugyanaz a keresztneve, mint Kurtágnak.
1: György.
0: Nem hát baj, ha nincs meg.
1: Teljes csönd van.
0: Nem baj. Egyébként ugye néha tényleg pont a legközelebbieket nem ismerjük, a régi nagy, akár osztrák, francia, német zeneszerzőket, igen, és a magyarokat. Pedig egy jó ötlet lenne egyébként, és neki is remek alkotásai vannak, de hát ő nem 1923-ban született, hanem később. A megfejtés Ligeti György. Ligeti.
1: Jaj, hát nem tudhattam volna.
0: Nem baj, de most
1: tőle mondhatom.
0: Hallottuk a Lux Aeternát a Stuttgarti Kamarakórussal, Frieder Bernius vezényletével, de még van három kérdés, tehát még minden esély megvan arra, hogy meg lesz, hát legalább a Mozart lemez dupla album. Időzzünk el még egy feladvány erejéig ennél a filmnél, hiszen nem Ligeti az egyetlen klasszikus zeneszerző, akinek dallamai felcsendülnek a képsorok alatt. A másodikként idézett művet német szerzője egy a 19. század végén megjelent filozófiai szép irodalmi alkotás hatása alatt komponálta, igazi összművészeti pillanat ez. Irodalom, zene és film találkozása. A kérdés, hogy ki a zeneszerző, és melyik művéből hallunk részletet.

0: Nem tudom, mennyire volt érzékelhető, hallható telefonon keresztül ez a nagy zene.
1: Nem, alig hallottam valamit, csak ilyen foszlányokat, bocsánat.
0: Hát akkor erre nyilvánvalóan nem fog tudni válaszolni, fogunk pótkérdést föltenni a helyett. Ez volt az Imígyen szól a Zarathustra, Richard Strauss-tól. Hát nyilván a rádióhallgatók előnyben vannak, hiszen rádiókészüléken vagy autóban hallgatják, és telefonon egy kicsit nehezebben mennek át ezek a nagy fortissimo erők. Hogyha esetleg van a közelben rádiókészülék, akkor azt be lehet kapcsolni, és majd lesz pótkérdés ezek helyett, de most tovább megyünk. A harmadik idézet szerzőjének motivikusan építkező zenei gondolkodása óriási hatást gyakorolt a későbbi korok filmzenéjére. Forradalmi technikája, amelyel motivumokat kapcsolt tárgyakhoz és személyekhez, a filmzenék eszköztárának alapvető eleme lett. De munkássága nem csak közvetett módon, hanem konkrét idézetek formájában is megjelenik a mozi világában. A kérdés, hogy ki ő és melyik szerzeményét halljuk.

0: Hát eddig a részlet, valakinek a lovaglását hallottuk, de vajon kik lovagoltak és melyik operában?
1: Hát Wagner írt.
0: Igen, jó nyomon vagyunk, tehát Wagner a zeneszerző, és vajon igen, melyik operában hangzik el ez a részlet? A Ring ciklusában az egyik opera ez.
1: A Wagner. Igen, pedig tudom és ismerem.
0: Ringből olyan lények lovagolnak itt, akik hát így tudnak tulajdonképpen repülni is, ha úgy tetszik, egyik hegyről a másikra, és ők ilyen nők, ilyen erős harcos nők. Hát ők a valkűrök.
1: Igen, tudom, és annyira előttem van.
0: Igen, ők a valkűrök, tehát a valkűrök
1: című operából, igen,
0: lovaglását hallottuk, így van. Hát akkor mondjuk legyen ez egy fél pont, és lesz még két kérdés, tehát el tudunk jutni 2,5-ig, amit azért én mindig fölfelé szoktam kerekíteni. Tehát a most következő szimfónia tétel egy Adagietto Luchino Visconti Halál Velencében című alkotásával fonódott össze. Ez csak egyetlen példa a számos alkalom közül, amikor a zeneszerző változatos, nagy kifejező erővel bíró művei utat találtak a film zenébe. Szoros kapcsolat ez, hiszen a film alapjául szolgáló Thomas Mann novella is a zeneszerző műveinek hatása alatt íródott. Az utolsó kérdés, hogy ki a zeneszerzője ennek az Adagiettónak?

0: Nem tudom, mennyire volt hallható a zene részlet.
1: Azt hiszem, hogy Gustav von Ascherbach, ugye?
0: Gustav von Ascherbach? Nem. Nem.
1: Nem? Egy akkor nem tudom.
0: Osztrák zeneszerzőről van szó, aki a 20. század elején, hát tényképpen 19. század végén született, de a 20. század első felében írta nagyon szép műveit. Itt az Operaházban is volt ő egyébként karmester az 1880-as évek végén.
1: Mahler?
0: Igen, Gustav Mahler.
1: Gustav Mahler.
0: Igen, volt a zeneszerző, úgyhogy most már másfél pontnál tartunk, és mivel egyáltalán nem volt hallható ezért a technikai hiba miatt, most a Richard Strauss helyett jön egy pótkérdés. Most a szerző egyik leghíresebb vonós négyeséből hallunk részletet. Ez a császár melléknevet kapta, mert a második tételében a szerző a saját császár himnuszát dolgozta fel. Kérdés, hogy ki ő, ki ez a zeneszerző?

0: Ki ez a zeneszerző?
1: József Haydn.
0: Így van, helyes a megfejtés. Úgyhogy hát tulajdonképpen 2,5 pontunk van a 4-ből, ami nem rossz. Hát talán ugye a 3 kérdésé járt volna a dupla CD. Én azt javasolnám, hogy a szimpla CD-t, tehát az egyes CD-t küldjük el a 2,5 pontért, ami ugye tartalmazza Mozart, Brahms, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Rubinstein és Grieg zongora műveit. Ez is egy nagyon szép album, és bízom benne, hogy eznek a hallgatása is ad majd örömet.
1: Igen, biztos.
0: Nagyon szépen köszönjük a bátor helytállást, és köszönjük a türelmet is, hogyha valami nem volt jól hallható, akkor azért elnézést kérünk, és hát bízom benne, hogy lesz még kedve játszani, és lesz még olyan, amikor ismét beszélünk, és együtt megpróbáljuk megfejteni ezeket a kérdéseket. Nagyon szép napot kívánok, és közelgő hétvégéhez
1: is szép napot. Én is mindent, és köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra. A kedves hallgatókat is bátorítom arra, hogy jelentkezzenek a kinyermára. Hát vannak néha nehezebb, meg könnyebb kérdések, valaki valamelyik közelebb áll hozzánk, és van is olyan, ami távolabb. Lehet jelentkezni a kinyerma@kukacradio.hu e-mail címen, vagy pedig az üzenetrögzítő számunkon a 0630 759 60 10-es számon. Folytassuk a zenehallgatást most Robert Schumann 3. Rajnai szimfóniájából, az 5. tétellel, a Lipcsei Gewandhaus zenekarát Riccardo Sáji vezényli.

Ez volt Robert Schumann harmadik rajnai szimfóniájával az ötödik tétel. A lipcsei Gewandhaus zenekarát Riccardo Sáji vezényelte. Schumann után Elgar egyik legismertebb zenekari részlete következik, ami számomra is nagyon kedves, a Nimród az Enigma variációkból. Ebben a sorozatban Elgar barátait és közeli ismerőseit rejtette el zenei portrékként. A Nimród a zeneszerző kiadójának és barátjának Augustus J. Jägernek állít emléket, és ugye a név játék is, hiszen a német Jäger vadászt jelent, Nimród pedig bibliai vadász figura. Ez a részlet egyébként a Dunkirk című film záró jelenetében is megszólal. A londoni szimfonikus zenekart Adrian Boult vezényli.

0: Edward Elgar Enigma variációk című művéből a Nimród tétel szólalt meg. A londoni szimfonikus zenekart Adrian Boult vezényelte. 6 percen múlt, 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És elérkeztünk a reggeli szokásos rejtvényhez, elmondom, miket lehet nyerni. Május 28-án, tehát ma csütörtökön 17:30-kor a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszón Ferenc termében folytatódik a Bartók Rádió Fiatal Művészek Pódiuma sorozata. Kovács Zétény zongorázik. Scriabin, Brahms, Rachmaninov művei mellett egy saját alkotás is, az első szonáta elhangzik. Ugyancsak ma csütörtökön 19 órakor a Miskolci Nyilas Misi ház udvarán muzsikáló udvar, a Filharmónia Magyarország és a Miskolci Egyetem közös rendezésében. Urbán Orsi ének és a Jazz Inside Band koncertje lesz ez, Latin Jazz és Bossa Nova. Holnap, május 29-én pénteken este 7:30-kor a Szegedi Dómban a Montserrati Apátság fiúkórusának hangversenye lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében. Közreműködik Vicens Prün orgonán, vezényel Pó Jorgeira, és ezt a koncertet ugye a Conspirito Egyházzenei Fesztivál keretében hallgathatják meg. És május 30-án szombaton 17 órakor a Budapest Music Center koncerttermében Közel a Távol-Kelet címmel ad hangversenyt a Kodály Filharmonikusok művészeivel kiegészülve a Kodály Kórus Debrecen. A karigazgató Kocsis Holmper Zoltán, az esti karnagy pedig Suyun Swing Sieh lesz Tajvánból. Erről a koncertről interjút is hallhattak 7:30-kor. Ha tudják a megfejtést, akkor SMS-t küldjenek kérem a 0630-30-30-160-as számra, valamint a muzsikáló@kukacradio.hu e-mail címünk is él. Mai rejtvényünk egy számozási csavarral kezdődik. A következő versenyművet második zongora versenyként ismerjük, de valójában korábban kezdett formálódni, mint az úgynevezett első. A szerző még fiatal zongora virtuózként dolgozott rajta, ezért ez a darab részben még a klasszikus világot idézi, de már hallani benne azt az energiát és személyes hangot, amely később egészen új irányba vitte a zongora verseny műfaját. A kérdés, hogy ki ez a zeneszerző, kinek a művéből hallgatjuk meg most ezt a rondó finálét. Egy zeneszerző neve, tehát a megfejtés, ezt várjuk, a szólista Vladimir Eskenázi, a Chicagói Szimfonikus Zenekart, Solti György vezényli.

Vladimir Askenázi játszott zongorán, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Solti György vezényelte, a kérdés pedig az, hogy kinek a második zongora versenyéből hangzott el most a harmadik rondó finálé. A megfejtés Ludwig van Beethoven. Ugye a másodikként kiadott zongora verseny részletét hallottuk, de ez egy korábbi anyagból származik, tehát itt van a számozásbéli csavar, de nem ez volt az érdekes, hanem az, hogy Beethoven, a zeneszerző. Mondom a nyerteseket, Nagymarosi Katalin, Búzási József, dr. Kadocsa Géza és Streit Gábor. Nekik és persze minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok. Közlekedési információ a következő zene előtt. Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a nap folyamán a két belső sáv lezárásra kerül. Fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületnél, a torlódás most 2-3 kilométeres. Händel vízizenéjével folytatjuk. A mű első előadása 1717-ben a Temzén hangzott el. Első György király vízi ünnepségére külön zenész bárkát állítottak össze. A szabadtéri környezet miatt a fúvósok különösen fontos szerepet kaptak, hogy mindenki jól hallhassa a zenészeket. Az F-dur suite-ből az Andante következik az English Concert előadásában Trevor Pinnock vezényletével.

Handel vízi zenéjéből az Andantét játszotta az English Concert Trevor Pinnock vezényletével, most pedig Gulyás Dénes adja elő Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójából a címszereplő áriáját az Operaház zenekarával, melyet Kovács János vezényel.

Erkel Hunyadi László című operájából a címszereplő áriáját énekelte Gulyás Dénes az Operaház zenekarával, Kovács János vezényelt. Befejezésül Johann Stamitz D-dur trombita versenyének harmadik tételét, Håkan Hardenberger játssza piccolo trombitán a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, vezényel Neville Marriner.

0: Johann Stamitz D-dur trombita versenyének harmadik befejező tételét játszotta Håkan Hardenberger piccolo trombitán a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, vezényelt Neville Marriner. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket, további szép napot kíván önöknek, ifjabb Azsinka József. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást. A pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Súlyos visszaélések és gyanús közpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában több tucat zsákban ledarált iratot találtak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte. Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása, és belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan fizettek ki 17 milliárd forintot. Az Iparkamara országos programot indít a cégek adminisztrációs terheinek csökkentésére. Online előadások, személyes tanácsadások és egyéni mentorálások várják a vállalkozókat. Megtanulhatják például a NAV, az ügyfélkapu, a cégkapu és az online nyomtatványkitöltő alkalmazás használatát. A személyes tanácsadások Győrben kezdődnek június 11-én. Egyre többen adakoznak az italos üvegek dobozok visszaváltásakor. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Peter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repont automatáknál. Átadták az idei páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ azokat jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. Itthon jelenleg 341 ezer családból hiányzik az egyik szülő. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbusz közlekedési kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A járműkiállításon több legendás járművet felvonultatnak. Mától láthatók a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Ma kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A jövő szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmvetítés, filmelemzés és tehetségplatform várja a közönséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Lesz élő casting és kísérletező filmzeneírás, a beszélgetéseken pedig például a filmkészítés technikai kérdéseiről vagy a rövid filmek tipikus hibáiról hallhatnak a résztvevők. Ingyenes szabadtéri örömzene koncertekkel várja a közönséget mától 5 héten keresztül a budapesti Spinoza Színháza Dob utcában. A fellépők a hazai zsidó zenei élet kedvenc előadói. A koncertek csütörtökönként délután 5 órakor kezdődnek. És marad a napos száraz idő, de néhány fokkal enyhül a hőség. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Közel a Távol-Kelet. Ázsiai kórusművek különleges estje a Budapest Music Centerben. A Kodály kórus koncertjén a tájvani vendégkarnagy Suen Swing Shie vezényletével a szakrális meditációk csendjétől a kortárs ritmusok lendületéig ível a műsor. Fedezzük fel együtt a távoli kultúrák hangzásvilágát. Kodály kórus, közel a Távol-Kelet. Jegyek kaphatók online, valamint a helyszínen.
4: Egyház zenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
5: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszombérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
6: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a jegymesteren, a Müpában és a Kodály Központban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
7: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Műsorukon egy nyitány, egy szimfónia és az egyik leggyakrabban játszott zongorára írt versenymű szerepel, melyben Magyar Valentina virtuóz. A karmester a német Felix Mildenberger. Schumann, Liszt és Brahms művei. Ma este 20 óra 44 perckor a Bartók Rádióban.
8: Hagyományok. Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
9: Tehetségek.
10: Ez az egész közeg nem csak a szabadkai zenede, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
9: Kulturális helyszínek.
11: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
9: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
7: A Magyar Klasszikus Zene napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
12: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozai László nevében is. SMS számunk 0630303160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@radio.hu. Ide írhatnak üzenetet, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Az első zene pedig egy diák csínyről szól, hát azt hiszem talán lehet így jellemezni Paul Dukásznak a híres szimfonikus kerc a bűvészi nast, amely ugye Goethe balladája nyomán készült. A történet röviden Dióhéjban biztos sokan ismerik, de talán néhányan nem. Ugye a bűvész távollétében az inasa kiszabadítja a szellemeket, hogy neki is szolgáljanak, de az elszabadult szellemek felett nem tud uralkodni, és szorult helyzetéből a hazaérkező mester szabadítja ki. És hát van egy rövid bevezetője ennek a szkercónak, majd a magas fafúhók éles rikoltozása jelzi a varázsige nyomán a szellemvilág ébredését, és tombolva zúdulnak elő a féken tartott szellemek, és kezdetét veszi a tulajdonképpeni főrész, a szkercó, és először még olyan bizonytalanok a kiszabadult szellemek első mozdulatai, ugye lomhán indul a fagott, és aztán egyre lendületesebb lesz ez a zene. Hallgassuk most a berlini filharmonikusok előadásában vezényel James Levine.

Paul Dukas a Bűvész Inas című szimfonikus kercóját hallottuk. Előadta a berlini filharmonikus zenekar. A karmester James Levine volt. Kamara zenével folytatjuk most műsorunkat, méghozzá Louis Farrenc zenéjével. Egy francia zeneszerző nő volt a 19. században, 1804-ben született és 75-ben hunyt el. Zongorázni tanult először Ignác Moscheles-nél, illetve Johann Nepomuk Hummelnél, és aztán zeneszerzést pedig Anton Reichánál tanult, és kinevezték a párizsi konzervatoár tanárává is 1842-ben, 30 éven keresztül tanított ott. Most C-moll szextetjéből hallgassuk a harmadik tételt. Előadja Éric Lesage zongorán és a Les Vents Français együttes.

Louis Farrenc C-moll szextetjéből szólt a harmadik tétel, előadta Éric Lesage zongorán és a Les Vents Français együttes. Barokk zenével folytatjuk a délelőtti zenehallgatást Antonio Vivaldi cselló versenyei közül, most a 424-es jegyzékszámú H-moll cselló verseny harmadik tételét fogjuk meghallgatni. Ez egy kétnegyedes tétel, és bár a kottában nincs odaírva, hogy rondó, csak annyi szerepel, hogy allegro, a tempójelzés, de a fő téma, a tétel fő témája ilyen rondó témaszerűen többször is visszatér majd. Maga a téma egyébként egy picit ilyen harcias, elszánt zene, de hát hallgassuk, hogyan játsz a Sol Gabetta cellón, és mellette a Sonatori della Gioiosa Marca együttes.

0: Antonio Vivaldi 424-es edzékszámú H-moll cselló versenyéből szólt a harmadik tétel. Sol Gabetta volt a szólista, közreműködött a Sonatori della Gioiosa Marca együttes.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:50, önök a muzsikáló délelőttöt hallgatják, közlekedési hírek a BKK Infótól. Baleset történt a 11. kerületben a Karolina út Nagyszőlős utca csomópontban. Tart a műszaki mentés, a Karolina úton mindkét irányban, a Nagyszőlős utcában pedig kifelé sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Astoria felé, a Dohány utca előtt. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. Vincenzo Bellini Romeo és Júlia című operájából következik, Romeo áriája az első felvonásból, és ugye Romeo szólama eredetileg a kor szokásai szerint alt hangra íródott. Most Jennifer Larmour énekli az első felvonásbeli áriát, a Velszi Nemzeti Zenekart Carlo Rizzi dirigálja.

Vincenzo Bellini Rómeó és Júlia című operájából hallottuk Rómeó áriáját az első felvonásból. Jennifer Larmor énekelt, aki egyébként mezzoszoprán, és ugye említettem, hogy eredetileg ez alt szerep, Rómeó szerepe. Egyébként a 20. században készítettek olyan verziót, hogy tenor énekli Rómeó szerepét. Azt hiszem, talán Pavarottival is rögzítették így módon ezt az operát, de később visszatértek az eredeti alt hangfekvéshez. Jennifer Larmort a Velszi Nemzeti Zenekar kísérte, vezényelt Carlo Rizzi. Szerenád zene következik most Mozarttól, a 250-es köhjegyzik számú D-dur Hafner szerenád egyik tételét fogjuk meghallgatni, de hát ez egy nagyszabású szerenád, és 8 tételes, és tulajdonképpen 3 eltérő műfajú alkotást fog egybe. Az első, 6. és 8. tétel egy hiánytalan szimfónia, a 2., 3., 4. tétel pedig egy tökéletes hegedű verseny, míg a közbelső tételek menüet füzérként vonják csokorba az alkalmi innyedségek sorát. Magát a szerenádot Mozart Elizabeth Hafner esküvőjére komponálta. Most a 4. tételt fogjuk meghallgatni, a rondót, ami ugye ennek a bizonyos szerenádban elrejtett hegedű versenynek a 3. tétele, és azt is tudjuk, hogy Mozart maga játszotta a hegedű szólókat barátjának családi ünnepségén. Ezen a felvételen most Kalló Zsolt hegedül, közreműködik a Capella Savaria, vezényel Nicolas Menkigem.

Mozart 250-es köhű jegyzékszámú D-dur Hafner szerenádjából szólt a negyedik tétel, a Rondó, a szerenádon belüli kvázi hegedű verseny harmadik tétele. Előadta Kalló Zsolt hegedűn, valamint a Capella Savaria, ugye Kalló Zsolt a hangversenymestere is ennek az együttesnek, vezényelt Nicolas McGigan. Pietro Mascagni balett zenéje következik, a Fiori de Brabante baletthez írta, a Gólya apoteózis a tételt, ezt játsza most a Torinoi Teatro Reggio zenekara, vezényelt Gian Andrea Noseda.

Pietro Mascagni a Gólya apoteózisa című tételét hallottuk, melyet a Fiori del Brabante című baletthez komponált. Előadta a Torinoi Teatro Reggio zenekara, vezényelt Gian Andreano Seza. Következik Franz Schubert-től a 920-as jegyzékszámú szerenád Franz Grill Parzer versére. Silvia Fák Zeller énekli a szólót, a hamburgi Monteverdi kórust Jürgen Jürgens vezényli, közreműködik Friedrich Rogenkamp zongorán.

0: Franz Schubert sok nagyszerű szerenádja közül, ez most a 920-as jegyzékszámú volt, melyet Franz Grill Parzer versére komponált. Sylvia Fagzeller énekelte a szólót, közreműködött Friedrich Rogenkamp zongorán, valamint a hamburgi Monteverdi kórus, vezényelt Jürgen Jürgens.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy percen volt 10 óra, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, és azokat is, akik már 10 óra előtt velünk voltak. SMS számunk 0630303060, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és természetesen lesz majd rejtvény is ebben az órában. Most pedig egy koncertajánlóval folytatjuk. Holnap este a szombathelyi Bartók teremben lép fel a Szavária szimfonikus zenekar. A koncert során Vajda János, Hidas Frigyes és Ott Rezső magyar művei mellett Szergej Prokofjev monumentális 5. szimfóniája is felhangzik. Az est karmestere Vajda Gergely, a szólista pedig Lakatos György Fagott művész lesz. A koncerten lesz egy ős bemutató is, Ott Rezső Fagott versenyének premierje. Szegül Dénes a zeneszerzőtől, aki fagottosként is végzett a Zeneakadémián, elsőként azt kérdezte, hogy zeneszerzőként hogyan viszonyul a saját hangszeréhez.
2: Paralel végeztem el a fagott tanszak utolsó évét a Zeneakadémián, és az első évet zeneszerzésből is már akkor szigorúan eldöntöttem, hogy jól távol tartom ezt a két szakot egymástól. Nem akartam se zeneszerző a fagottosok, se fagottos a zeneszerző között lenni, és igyekeztem külön kezelni, nem is vittem semmiféle fagott darabot zeneszerzés főtárgy órára. Ezt igazából tudatosan döntöttem el, hogy nem keverem össze a két tanulmányt. Ellenben nagyon sokat tanultam fagottosként, olyan dolgokat, amiket esetleg zeneszerzők nem tudnak megtapasztalni testközelből, például az, hogy hogyan működik egy zenekar, hogyan működnek a fúvós hangszerek, hogyan néz ki szemből egy karmester, és hasonló dolgokat. Így hát nem, azért nem írtam fagotra, mert nem szerettem, mert igazából tényleg mai napig nagyon szeretem ezt a szép tónusú hangszert, hanem tudatosan akartam távol tartani ezt a kettő dolgot egymástól.
3: Mi volt az, ami végül rávett arra, hogy átlépd ezt a határt?
2: Hát egy kedves barátom, Méri Balázs kért meg 2009-ben a zeneszerzés tanulmányom vége felé, hogy írjak neki egy fagott triót a diplomhangú versenyére, és ez ott nagy sikert aratott, hogy egyből felkért Lakatos tanár úr, a fagott tanszak vezetője és a fúvós tanszék vezetője is, hogy írjak neki egy fagott versenyt. Ez 2009-ben volt, most nem tudom, 2026 június lesz hamarosan, hát egy kicsit váratott magára. Készült már egy fagott verseny, de az egy másik hangszerre íródott versenyének a duplanádas hangszerre adaptált változata.
3: A Szeretnivaló Bolond alcímet viseli ez a mű. Miért ezt a címet kapta? Mire utal ez az elnevezés?
2: Volt egy 20. század első felebeli hangszerelés könyv, és ott a fagott hangszert és a fagottosokat is a zenekar bohócaként jellemezték. A hangszert valahogy így kezelték, talán még az embereket is, ezért kapta ezt a olasz alcímet, L'adorabile Csokko, és Lakatos tanár úr is megfejtette, hogy mit jelent, aztán pont pár napja mondta, hogy ezt ő igazából magára vette, de őt is nagyon szeretem.
0: Ott Rezsőt hallották, a koncert tehát a szombathelyi Bartók teremben holnap este lesz, a Szavária szimfonikus zenekar játszik, Vajda János, Hidas Frigyes és Ott Rezső művei, illetve Szergej Prokofjev 5. szimfóniája hangzik fel, vezényel Vajda Gergely, a szólista pedig, aki Ott Rezső fagott versenyét játssza, Lakatos György lesz. Most Lakatos György előadásában hallgassuk Sári László Nagymama tánca című darabját. Közreműködik Jó Szabolcs marimbán.

Sári László darabját hallottuk, Nagymama tánca. Lakatos György játszott fagotton, Jó Szabolcs marimbán. Régebbi zene következik most, Telemann nemzetek sorozatából a B-dur szvit nyitányát játsza a Berlini régi zene együttes.

Telemann nemzetek sorozatából szólt a B-dur szvita első tétele, a Nyitány, előadta a berlini régi zene együttes. Közlekedési hírek ezúttal az Útinformtól. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es felé burkolatot javítanak a 15-östől a 17-es kilométerig. A belső két sáv lezárásra kerül a nap folyamán. Fokozott figyelemmel közlekedjenek, a torlódás már jelentős, meghaladta 9 kilométert. Aki teheti, válaszol másik útvonalat, javasolja az Útinform. Baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén, a 33-as kilométernél félpályán lehet haladni. Szintén baleset történt a 49-es főúton Ökörító, Fülpös és Porcsalma között, a 34-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Szintén baleset történt az 51-es főúton Baja belterületén, a 160-as kilométernél félpályás korlátozás követel figyelmet. Vezessenek figyelmesen. József Haydn Ez-dur trombita versenyéből következik az Allegro, a szólista Matthias Höfs közreműködik a Concerto Köln.

Joseph Haydn Esdor trombita versenyéből szólt az első tétel, az Allegro, előadta Matthias Höfs és a Concerto Köln. Spanyol zene következik most Manuel de Falla-tól, a 7 spanyol népdal című sorozatból hallgatunk meg kettőt. Manuel de Falla egyik barátjától tudjuk, hogy de Falla először görög népi szövegeket zenésített meg, és aztán elégedett volt a munkájával, és ezután nyúlt saját hazájának szövegeihez. Két tételt hallgassunk most a sorozatból, az Asturianát és a Hotát, talán ez a legismertebb de Falla dal egyébként, ez a háromnegyedes szerenátszerű Hota, és hát a mű népszerűségét jól mutatja, hogy rengeteg átirat készült belőle, mi is most átiratban halljuk ezt a két tételt, Várda István csellózik, Julien Cantin zongorázik.

0: Manuel de Falla 7 spanyol népdal című sorozatából szólt két tétel, az Asturiana és a Jota. Várda István játszott a cellón, átiratban zongorán kísért Julien Cantem.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson-mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Három perc elmúlt, 10:30, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben, mondom a nyereményeket. Kisorsolunk két darab belépőt ma, azaz május 28-án csütörtökön este 7:30-ra a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termébe. Folytatódik a Fiatal Művészek Pódiuma című sorozatunk. A 2024. évi Banda Ede Gordonka verseny győztesei játszanak, Forgó Boglárka és Rátka Járon csellózik. Forgó Boglárka műsora, Beethoven G-moll szonátája és Crumb szólószonátája, Rátka Járon pedig Debussy D-moll és Frank Ádur szonátáját játsza. Zongorán közreműködik Csalog Gábor és Suei Yamagami, tehát ma este a Dohnányi Központ Sapszon termében. Aztán van két jegyünk holnap, május 29-én pénteken este 8 órára az Opus Jazz Klubba, a Közép-Európai Jazz Showcase keretében Csehországból érkezik egy formáció, a Div Platypus, és ők játszanak a Jazz Septet története a kortárs zenére szakosodott Jaroszláv Ježek konzervatórium falai kezdődött, Prágában Jakub Doležal szaxofonos mentorálásával. A szeptetben fuvola, trombita, szaxofon, gitár, billentyűs hangszerek, nagybőgő és dob kap helyet. Tehát ők zenélnek holnap este az Opus Jazz Klubban. Aztán van két helyünk szombaton 18 órára a Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola dísztermébe. A Kantémusz kórus család a legnépszerűbb romantikus opera kórusokat mutatja be a közönségnek, Szabó Dénes és Szabó Soma vezényel. Zongorán közreműködik Obbány Márta és Sógor Tamás, Verdi, Wagner, Bizet, Leon Cavallo és Mascagni operáiból hallhatnak népszerű opera kórusokat. Tehát május 30-án szombaton este 6-tól a Nyíregyházi Kodály iskolában. És van két jegyünk május 31-én vasárnap este 7 órára a Nemzeti Táncszínházba. A Belső Gyermek címmel a Bozsik Ivett társulat előadását láthatják. Tehát május 31 vasárnap este Nemzeti Táncszínház. A tárnyereményünk pedig egy DVD, melyen Shakespeare harmadik Richard című művének tévéjátékát láthatják, a főbb szerepekben Haumann Péter, Gáti József, Major Tamás, Békés Rita, Sulyok Mária és Latinovics Zoltán. Ez tehát a tárgynyereményünk. Egy Bach művet fogunk hallgatni, ugye Bach szóló hegedűre írt 3 partitát és 3 szonátát. A 6 műben van egy tétel, ami nagyon terjedelmes a többihez képest, több mint 10 perc. Ezt a tételt fogjuk most hallgatni, és ennek a tételnek a címére vagyunk kíváncsiak. Ezt küldjék el nekünk e-mailben vagy SMS-ben. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és kérjük, hogy írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak. Tehát mi a most hallható tétel címe?

Ez volt a rejtvényzenénk, Baráti Kristóf hegedült, és Johann Sebastian Bach D-moll partitájából játszotta az utolsó tételt, minek címe Chaconne. Ez volt tehát a helyes válasz. Nagyon sok jó megfejtés érkezett, természetesen elfogadtuk az olasz, illetve a francia tétel címet is. A lényeg tehát, hogy Chaconne, ez a helyes válasz, és akkor már is mondom a szerencsés nyertesek neveit. Lengyel Sándor, dr. Hoffmann Miklós, Vaskó Edit, Szőnyi László és Tas László. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Nyerteseinket pedig gyártásvezetőnk fogja keresni a további teendőkkel kapcsolatban. Most hallgassuk Adalbert Girovecev dorzongora versenyének rondó tételét, a szólista Miles Trevelyan, a London Mozart Players-t Howard Griffith vezényli.

Adalbert Girovec F-dur zongora versenyéből hallottuk a rondó tételt. Miles Trevelyan volt a szólista, a London Mozart Players-t Howard Griffiths vezényelte. Egy ismeretlen szerző rövid hangszeres darabja következik, a címe a Boros Hordó, előadja az Esperion együttes.

Egy rövid hangszeres darabot hallottunk, szerzője ismeretlen, címe a Boros Hordó, előadta az Esperion együttes. Dmitri Sosztakovics második balettszvittjéből következik egy tétel, a Tavaszi keringő. Ugye ezt a balettszvittet, meg a másik hármat is Lev Atovmian állította össze Sosztakovics korábbi zenéiből, és ez a Tavaszi keringő, ez elvileg, eredetileg helyesebben a Micsurin című film zenéjében, kísérő zenéjében szerepelt. Előadja az Orosz Filharmonikus Zenekar vezényel Dmitri Jablonszkij.

0: Dmitrij Sosztakovics második balettszüitjéből szólt az ötödik tétel, a Tavaszi keringő, amely eredetileg a Micsurin című film zenéjében szerepelt. Ugye Iván Micsurin, ő egy szovjet agrobiológus, növénynemesítő volt, az ő életéről, életének egy szakaszáról szól ez a film. Előadta az orosz filharmonikus zenekar vezényelt Dmitrij Jablonszki. 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Michael Haydn zenével folytatjuk műsorunkat, a Szerenád első tételét játssza a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara. A karmester Sándor János.

Michael Haydn szerenádjából szólt az első tétel, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszott, vezényelt Sándor János. És egy kedves hallgatónk, Iván, küldött nekünk üzenetet Micsurin kapcsán, ezt írta, hogy rég hallotta már ezt a nevet, de emlékszik, hogy az 50-es években idehaza is megjelentek a Micsurin viccek, amelyekkel ugye parodizálták a különböző genetikai kísérleteket, az egyiket idézem. Micsurin sikerrel keresztezte a bolhát a görög dinnyével, így a felvágott gyümölcsből maguktól kiugrálnak a magok. Ért a kedves hallgatón, köszönjük szépen, hát biztos, hogy nagy attrakció lenne egy ilyen dinnye. Következik most Richard Strauss 5 zongora darabjából a 3. Glenn Gould zongorázik.

Richard Strauss Opus 3-as 5 zongora darabjából szólt a második tétel, Glenn Gould zongorázott. Beethoven operájából, a Fidelióból következik most részlet, Marcellina áriája az első felvonásból, Barbara Boni énekel.

Beethoven Fidelio című operájának első felvonásából hallottuk Marcellina áriáját, ő ugye Roccónak, a fogház gondnoknak a lánya, és szerelmes Fidelióba, és arról ábrándozik itt ebben az áriában, hogy milyen szép élete is lesz, ha Fidelio feleségül veszi. Barbara Boni énekelte most ezt a szólamot, közreműködött az Európa Kamarazenekar, vezényelt Nikolaus Arnoncourt. Barokk zene következik most Arcangelo Corellitől, az Opus 5-ös numero 3-as C-dur koncertó Allegro tételét fogjuk meghallgatni Francesco Geminiani átiratában. Előadja a Londoni Régi Zeneakadémia zenekara.

Arcangelo Corelli opus 5-ös numero 3-as C-dur koncertójából hallottuk a második tételt, az Allegrót, Francesco Geminiani átiratában. Előadta a londoni Régi Zene Akadémia zenekara. Közlekedési hírek az Útinform-tól. Az M0-ás autót déli szektorán az M1-es felé a 17-es és a 15-ös kilométer között két belső sávot lezártak. Fokozott figyelemmel közlekedjenek, a torlódás már jelentős, meghaladta 9 kilométert. Aki teheti, válasszon másik útvonalat, javasolja az Útinform. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. A mai műsort pedig Chopin zenéjével zárjuk, hallgassuk az Eszmol Polonészt. Ez az Opus 26-os sorozat második darabja. Szilasi Alex zongorázik.

0: Ez volt Chopintől az Eszmol Polonéz, az Opus 26-os sorozat második darabja, Szilasi Alexi játszott zongorán. És ezzel a mai muzsikáló délelőtt véget ért. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a technikai berendezéseket pedig hangmérnök kollégám Bozai László kezelte. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon, ahol további érdekességeket is olvashatnak műsorainkkal kapcsolatban, és megtalálják a részletes rádióműsort is, illetve ajánlom figyelmükbe a Bartók Rádió Facebook oldalát is. Én most búcsúzom, remélem önök velünk tartanak, és továbbra is hallgatják a Bartók Rádiót. További jó rádiózást és szép napot kívánok. Én legközelebb holnap délután várom önöket. Búcsúzik a műsorvezető Bolna Milán, a viszonthallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma kora délután a BBC skóciai szimfonikus zenekara játszik. A márciusi glasgowi koncerten többek között Mendelssohn, Ás-dur két zongorás versenyművét adták elő a duó játékok közreműködésével. A két francia művésznő a nevet Kurták György játékok című zongora sorozatából vette. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 24 perckor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége, Tihanyi László, zeneszerző, karmester.
2: Úgy érzem, hogy ha én magamat megtalálom, és azt mások elé tudom tárni, az másoknak tanulságul szolgálhat, hasznos lehet, többek lehetnek tőle, én biztosan több leszek tőle.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Tihanyi László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
4: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
5: Fogadnak ott engem?
4: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
5: Maga magyar.
3: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: A Magyar Klasszikus Zene Napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

Mozart jól ismert dallamaival, a Varázsfúval a nyitányával köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. A mai összhangban a hazai zenei élet két élvonalbeli szimfonikus zenekara, a Budapesti Fesztivál Zenekar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 2026-27-es évadjának programját szeretném a figyelmükbe ajánlani.

0: A Budapesti Fesztiválzenekar a jól ismert bérleteivel, opera előadásaival és világsztárok vendégszereplésével várja a közönséget a jövő évadban is. A hagyományokhoz híven idén is egy opera produkcióval nyitja meg az évadot a zenekar, amely ezúttal Mozart varázsfuvolája lesz. A megszokott kínálat mellett idén is újdonságokkal jelentkezik a Budapesti Fesztiválzenekar. Az egyik legfontosabb újítást Erdődi Orsolya menedzserigazgató és Fischer Iván zeneigazgató mutatja be.
1: A gyerekkórus alapítása az most a központi újítás a következő szezonban. Tehát lesz egy új gyerekkórus. És ez a gyerekkórus nem egy városban, hanem több városban alakul. Most először háromban. De azért az a cél, hogy egy-két év múlva lehet, hogy már 6-7 városban lesznek központjai ennek a gyerekkórusnak. A gyerekek ott felkészülnek egy bizonyos módszer szerint betanított tanárokkal, és a tanárok felkészítik helyileg egy városba azt a kis csoportot, amelyik azután egyszer egy hónapba felutazik, és nálunk a Selmeci utcába közösen próbálnak. Ez egy kombinációja a kodály módszernek és egy külföldi módszernek. Valamennyire beépíti a fantasztikus kodály kórus kultúrának a hagyományait, és ezt ötvözi egy, én ezt Hollandiában ismertem meg, egy ottani pedagógiai módszer, ami annyiban különbözik a kodály módszertől, hogy a gyerekek egyéni hangképzést kapnak. Kodálynak inkább az volt a szép, hogy nagyon sok gyerek együtt énekel, és ezen a természetes gyerekhangon nem kell nagyon foglalkozni azzal, hogy technikailag hogy énekel, tisztán énekeljen kórusban. Ez volt kodály előtt ez a vízió. Amit mi most csinálni fogunk, hogy a gyerekek egyéni ének hangképzést is kapnak a kórus éneklés mellett. Egész másképp fog szólni, más a végeredménye. Februárban lesz az éles bemutatkozás, amikor a MÜPÁ-ban a fesztiválzenekar egyik koncertjén bejönnek a gyerekek, és akkor hallhatja először őket a közönség.
2: Ha akarod, mesélhetsz is nekünk egy mesét, amihez neked különös kapcsolatot kötődik.
1: Na most ez Gruffalo. Ugye az a kérdés, hogy Gruffalo vagy Graffalo. Angolul U-val írják, de Graffalo, ez az eredeti angol mesekönyv. Eredetileg ezt a kis operát németül írtam meg, mert egy berlini felkérésre írtam. Most hazahozzuk, és a magyar változatát bemutatjuk ennek a műnek. Ezért le kellett fordítani úgy magyarra, hogy az ének szólamokra. Tehát nem lehet

0: tehát átvenni a könyvből a fordítást, hanem új fordításra van szükség, és ez nagyon nagy művészet, mert az ének ritmusa, a szöveg ritmusát találkozzon pontosan, és ezt Nádasdy Ádám fordította le egy teljesen új fordítással, csodálatosan, és azt mondja az Ádám, hogy szerintem ne graffaló legyen, hanem gruffaló, mert az ijesztőbb, olyan gruffaló, szóval jobban szól. Ez egy gyerek opera, fél óra, a legkisebb gyerekeknek írt opera. Az a cél, hogy 3 és 10 éves kor közötti közönség legyen, akik valószínűleg életük első operáját hallják, olyan, hogy nekik ehető legyen. Szóval nem biztos, hogy a Siegfrieddel kellene, nem Istenek alkonyával kellene kezdeni. Majd az is jön, de a gruffalóval kezdik a gyerekek az opera megszeretését, és eljutnak az Istenek alkonyáig.
1: Na de hogyha már gyerekoperákról beszéltünk, akkor felnőtt operáról is beszéljünk, mert hát a szezont mégiscsak egy nagyszabású opera produkcióval indítjuk.
0: A Varázsfuvola, amit most újra előadunk, egy kicsit felújított rendezésben, ezt én csinálom teljesen a rendezést is, zenei vezetést is, ugye az mindig valahogy a felnőttben levő gyereket szeretné megérinteni. Mert van benne valami mesés, valami meseszerű, és valami, amit a gyerekek is imádnak, és a gyereknek maradt felnőttek egész életükben imádnak. Szóval a Varázsfuvola azért felnőtt opera, de benne van a lelki gyerek is. Varázsfuvolát a szokásos módon a MÜPÁ-ban lesz 3 előadás, azzal nyitjuk a szezon szeptemberben, utána visszük a Vicenzai Opera Fesztiválra és a Baden-Badeni Nagy Német Fesztiválra. Ez lesz az őszi 3 állomása a Varázsfuvolának. Tavasszal lesz egy Beethoven 9. szimfónia, egy olyan projekt, ami elindítja a Beethoven évnek az eseményeit, ami 2027, Beethoven 1827-ig élt, és ez a 200 éves évforduló. Ugye azt is tudjuk, hogy a Beethoven 9. szimfónia az EU himnusza, ez a dallam. Brüsszelbe kezdjük a sorozatot, Budapesten is lesz, és talán a sok európai országba elmegyünk vele. Ez egy kicsit bonyolultabb történet. Mi ez a kórus? Tehát mi az, hogy a Beethoven 9. szimfóniának van egy kórusa? Beethoven ezt a hihetetlen forradalmi gondolatot hozta be, hogy egy szimfónia végén énekelnek. Addig egy szimfóniában soha nem énekeltek, egy zenekar játszott 4 tételt, és az a szimfónia. Az, hogy énekelni kezdenek egy szimfónia végén, egy hihetetlen újítás volt. És erre szükség volt, mert a francia forradalom után ilyen hihetetlen boldog, felszabadult korszak, és az a kórus, akik ott énekelnek, azok az emberek, akik mondják, hogy mindannyian testvérek vagyunk, és az egész világot átöleljük, ez maga az emberiség, akit a kórus ugye megtestesít. És én nekem mindig olyan kicsit unalmas rituálénak tűnik, hogy általában ilyen fekete öltönybe egy kórus ott ül a zenekar mögött, és vár egy órát, aztán valamikor fölállnak, és elkezdenek énekelni. Ebből hiányzik nekem a spontán meglepetést. Ezért mi ezt úgy adjuk elő, hogy nem lesz kórus a színpadon, hanem a kórus az a közönség maga lesz. Tehát el lesz bújtatva a kórus a közönség soraiba, felpattannak az emberek innen, onnan, amonnan. Ha én ott ülnék a nézőtéren, úgy érezném, hogy hát én is mindjárt énekelhetek, hiszen én is egyike vagyok ezeknek a kórus tagoknak. Így fogjuk előadni a Beethoven 9. szimfóniát, és ráadásul egy európai kórussal, mi ezt úgy hívjuk a pán-európai kórus, minden európai országból hívtunk kórus tagokat, és az egész Európa egységét, családiasságát, integrációját, szóval ezt fejezze ki.

0: Beethoven 9. szimfóniája is újszerű előadásban lesz hallható jövő év áprilisában, a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában. Most folytatjuk a 2026-27-es évad bemutatását, a nemzetközi vendégelőadókat és hazai szólistákat, továbbra is Erdődi Orsolya és Fischer Iván mutatja be.
1: Érdemes még megemlítenünk néhány külföldi és magyar szólistát, illetve karmestert, aki ellátogat hozzánk. Például Marin Alsop visszatér a fesztivál zenekarhoz. Nagyon örülök, mert olyan művet fog vezényelni, amit Iván ritkán vezényel, Sostakovicsot.
2: Marin Alsop azért legenda, mert ő volt az első nagyon sikeres női karmester. És azóta már sok női karmester van, de Marin Alsop szervezett egy nemzetközi nagy szervezetet, amit úgy hívnak, hogy TAKI, és a női karmestereket tanítja, segíti, menedzseli. Ő vezeti ezt a hatalmas akciót, és a szimbólumává vált a női karmestereknek, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy jön hozzánk.
1: Első alkalommal fogunk együtt dolgozni Sir John Eliot Gardinerrel, aki szintén, Iván, te tudod, hogy ő miért Sibeliust fog vezényelni?
2: Igen, hát a Gardiner, aki ugye régi zenei szakértő, és hát mindenki mással szeret foglalkozni, mint a specialitása. Ezt én tudom tanúsítani, ő is, és így lassan halad a zeneirodalomba egyre a mai kor felé, és most ezt szereti nagyon.
1: Ivánnal fog fellépni két különleges szólista, egyikük Liza Batyashvili, a másikuk pedig Nikolász Altstedt, akit nemrégiben láthatott a közönség karmesterként, de ezúttal Saint-Saëns első cselló versenyét fogja játszani. De szeretnék még két fiatal szólistát is megemlíteni, ugyanis a fesztivál zenekarnak két évente van egy úgynevezett Vég Sándor versenye, ahol a zenekar tagjai, művészei versenyezhetnek azért, hogy ki lesz a következő évad szólistája. Most ezen a versenyen többek között két fiatal hölgy nyert díjat, Kóbor Éva, magyar, illetve Márta Detlev, lengyel hegedűművész.
2: Azért kezdtük ezt el, hogy a zenekari tag ne csak zenekari tag legyen, hanem egy olyan művész, aki játszik a zenekarban, de szólista is tudjon lenni, vagy kamarazenész is. Ha valaki folyton a 5. pultnál ül egész életébe, el tud lelkileg fáradni. És ezért nagyon segítjük azt, hogy az ambíciók kiderüljenek. A zenekar kétharmada részt vesz ebben a belső versenyben, és akkor kiválasztjuk a legjobb produkciókat. És most ez a két fiatal hölgy nyerte meg ezt a versenyt, és ők lépnek fel szólistaként a következő évben.
0: Fischer Iván zeneigazgató és Erdődi Orsolya menedzserigazgató mutatta be a Budapesti Fesztivál Zenekar következő évadjának főbb eseményeit.

0: Bellini normájának híres részletével, Norma Cavatinájával pedig elérkeztünk a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 2026-27-es évadjának ismertetéséhez. Ez a mű lesz ugyanis a zenekar 4 opera bemutatója közül az egyik premier. Az évad bérleteit és bérleten kívüli előadásait Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzeneigazgatója mutatja be.
1: Ez a negyedik évadom, amelyet főzeneigazgatóként meghirdethetek a Nemzeti Filharmonikusoknál, és tulajdonképpen minden, amit elindítottunk 4 esztendővel ezelőtt, az halad előre, és azt hiszem egyre több és szép eredményt hoz. A 26-27-es évad azt hiszem a legszebb és leggazdagabb az eddigiek közül. Például az opera bérlet, ugye, hogy koncertszerűen operákat játszunk, közöttük ritkaságokkal is itt a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, ez is nagyon sok szép eredményt hozott. A negyedik én albumunk jelent meg most a közelmúltban, és az ötödiknek a masterén dolgozunk éppen. Ezek a francia romantikus operák, a londoni Gramophone a hónap lemezének választotta Charles Silvernek a La Belle au Bois Dormant, Csipke Rózsika című operáját, amelyet 25 januárjában vettünk föl koncert nélkül, tehát akkor abból csak lemezfelvétel volt. A koncert az most lesz, októberben, ezzel nyitjuk az operabérletünket. Nagyon nagy nemzetközi siker kapujában van ez a lemez, 30-valahány nemzetközi kiemelkedő pozitív kritikát kapott. Csipke Rózsika mesében Csipke Rózsika 100 évet alszik, ez az opera több mint 100 évet aludt, tehát ugye 1908 óta. Most fog először elhangozni élőben októberben. Kezdjük az opera bérlettel. Októberben Csipke Rózsika, Charles Silver, ő egy Massenet tanítvány volt, 1890-es években 20 évesen Rómában írta a Csipke Rózsikát. Ha valami, akkor ez, amivel a gyerekeket be lehetne csábítani az operába, egy igazi Walt Disney Hollywood zene, csak 40 évvel Hollywood feltalálása és a filmzene feltalálása előtt. A zenei stílus tulajdonképpen a Puccini, Wagner, Massenet, Bermuda háromszögből származik, csodálatos zene. Novemberben Don Giovanni, ugye nagyon régóta szerettünk volna Mozart operát is beleilleszteni a operabérletbe, és mi mással kezdhetnénk, mint Don Giovannival. Giancarlo Andretta lesz a vendégünk, aki egy nagyszerű karmester, Magyarországon szerintem most fog először föllépni. Bellini Norma, 27 februárjában, Kolonics Klárával, Lang Dorottyával és Riccardo Frizza a karmester, aki hát az egész világon a Belcanto repertoárnak az egyik első számú dirigense. És 27 áprilisában egy nagyon nagy vállalkozás, akkor készül majd a következő ilyen CD-könyv. Renaldo Ann, a zeneszerzőnek a neve kevéssé ismert, akik dalokat szoktak hallgatni, francia dalokat talán ismerhetik, egy hihetetlenül érdekes életű és egy zseniális francia zeneszerző, akinek a utolsó korszaka az a II. Világháború utára nyúlik, tehát amikor véget ért a II. Világháború, és Párizs felszabadult, akkor Charles de Gaulle Renaldo Ann-t kérte föl a párizsi opera vezetését. Nagyon öreg volt már akkor, 45-től 47-ig volt a párizsi operának a vezetője. La Carmelite, tehát a Karmelita apáca, ez a címe a darabnak. 14. Lajos a napkirály, élete Mademoiselle Lavalière kisasszonnyal folytatott nagy szerelmét mondja el 1660-as éveknek a történet. 1900-as az opera, 16 szereplő, hatalmas kórus, hatalmas zenekar, benne barokk pasticcio, csembalóval, zongorával, orgonával, amit el tudnak képzelni, gyerekkarral. Ennek a címszereplője Ellen Guillemette lesz, az a csodálatos kanadai francia szoprán, aki pszichénk volt, Ambroise Thomas pszichénk, és hadd említsem meg, hogy Julien Henrik lesz a tenor, 14. Lajos, Julien Henrik pedig most az egyik leggyorsabban emelkedő sztár a világon, ő lesz az új alanyja. Tulajdonképpen már ő az új alanyja, és ez lesz a következő opera lemezünk. A nagy termi bérletek, tehát a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a nem operás koncertjeinknél az a logika, hogy ezeket mindig kétfelé osztjuk, egyrészt a kocsis bérletbe, másrészt pedig vannak bérleten kívüli hangversenyek. Ez évről évre változik, hogy a bérlet hány koncertből áll. Idén a kocsis bérletbe belerakjuk a szezonnyitónkat, amely hagyományosan szeptember 25-én van. Idén sok kerek évfordulóra emlékezik a magyar történelem, Mohács 500, Nándorfehérvár 1956. Elsősorban a Mohácsra és a Nándorfehérvárra fókuszálva Hósa Györgynek a Mohács szimfóniájának az ős bemutatója lesz. A szezonnyitó Bartók nem maradhat el, az első hegedű verseny lesz Busker Júliával, és a szünet után egy nagy vállalkozás Sugár Rezsőnek a Hunyadi, a hősi éneknek a bemutatója. Ez az 50-es években született oratórium. Tulajdonképpen a 20. századi magyar zenetörténetnek valószínűleg az egyik legfontosabb műve, amelyet nagyon-nagyon ritkán játszanak. Nem tudom, mikor hangzott el utoljára, de az elmúlt 30 évben nem nagyon hiszem, hogy volt belőle előadás. A Psalmus Hungaricus mellett ez biztosan dobogós mű a 20. századból. Ugye, ha valamikor, akkor Mohács 500. évfordulóján ennek a műnek el kell hangoznia. Kovács János karnagyúr vállalta ennek a vezénylését, és Kovács János 75 éves, ő neki lesz egy Mahler 6. szimfóniája decemberben, tehát ez a kocsisbérlet a Nemzeti Hangversenyteremben. Régi vendégünk Lorenz Foster nagy örömünkre visszatér márciusban Richard Strauss-sal és Dvorsákkal. Én vezényelek márciusban Wagnert, Mahlert, Straussot és Schumannt, Aleftina Joffe, Sostakovicsot és Csajkovszkijt, áprilisban Gabriella Bebeselea, őt pedig azért érdemes megemlíteni, mert Foster utódja az Enescu Fesztivál élén, és Foster helyett ugrott be most nekünk pár hónappal ezelőtt, óriási sikerrel, és ennek ellenére, hogy ilyen rövid volt az idő, sikerült a jövő szezonban is egy újabb dátumot találni. Brahms Schönberg átiratot és Korngoldot fog vezényelni, ez tehát a kocsisbérletünk. Ehhez kapcsolódóan mondanám el a bérleten kívüli hangversenyeinket, ezek nagy zenekari koncertek. 26 novemberében emlékezünk Kocsis Zoltán halálának a 10. évfordulójára. Kocsis Zoltán számára is annyira kedves Brahms német requiem fog elhangozni előtte a Begräbnis Gesanggal, ezt a hangversenyt én fogom vezényelni. Karácsonyi koncertünkön Bach lesz, Schumann és Onegger karácsonyi kantátája. Januárban Montanaro, a Nemzeti Filharmonikusok állandó vendégkarmestere, Tiszta Rachmaninov műsorral tér hozzánk vissza, és május 30-án pedig a Magyar Klasszikus Zene napján Keller András lesz a vendégünk, Kocsis Zoltán átiratok, Liszt, illetve Debussy művekből Dohnányi és Bartók. Ezek tehát a kocsisbérletnek, illetve a bérleten kívüli nagy zenekari hangversenyeknek a műsorai. A Ferencsik bérlet hagyományosan Mendelssohn előtti zeneszerzőknek a zenéit tartalmazza. Két olyan munkahelyet választunk ki minden szezonban, amikor ketté osztódik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, és két zenekar koncertezik párhuzamosan. Ezeknél az osztott zenekaros heteknek az egyik koncertjét mindig én csinálom, ez így lesz jövőre is. Másik vendégünk lesz Attilio Cremonesi, ő egy nagyszerű olasz karmester, aki először fog a Nemzeti Filharmonikus Zenekara élén állni. Az én egyik hangversenyemen Arne Zeller lesz a szólista, őt azért hadd említsem meg, Arne Zeller az a most már talán 19 éves német csellista, aki a nemzetközi csellóversenyt megnyerte. Nagy öröm számunkra egyébként ebben a szezonban Baráti Kristóf is és Kelemen Barnabás is karmesterként is, illetve hegedűművészként is áll a Nemzeti Filharmonikusok elé. François Lölő állandó vendég művészünk, ő is a Ferencsik bérletben lép föl. A Lukács bérletről mondanék néhány szót. Ez a Vigadóban van, itt hagyományosan magyar zenét, esetleg kortárs magyar zenét játszunk európai kontextusban. Mendelssohn és Dragony Tímea műveket Farkas Róbert vezényel, Kelemen Barnabás fiával, Kelemen Gáspárral együtt Schubert és Szokolai est, én vezényelek egy Dohnányi Bartók Brahms estet Berecz Mihállyal, és Cser Ádám, Haydn, Balog Máté és Schumann műveket. Természetesen lesz próbatermi vendégség is, ennek a tematikáját megtalálják 4 alkalommal. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Brahms negyedik szimfóniája is elhangzik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar következő évadjában, a Lukács bérlet részeként. A folytatásban pedig a Nemzeti Énekkar programjait ismerteti Somos Csaba karigazgató.
1: Három hangverseny lesz a jövő évadban, ami a Pásztély bérletet illeti. Egy francia, egy orosz és egy német est. A francia műsor az egy nagyon izgalmas, mondhatjuk egy olyan kamarai produkció lesz, ahol az együttesünk már évről évre szokásához híven megmutathatja különböző arculatait, a legkisebb apparátustól egészen a teljes létszámunkig. Ezen túl fontos az, hogy olyan darab is megszólaljon ezen a acapella hangversenyen, amely még talán Magyarországon nem hangzott el. Ezen a francia koncert Csillag Béni lesz a vendégdirigensünk, aki egyébként Hollandiában él, nagyon jó együtteseket dirigál, többek között a holland kamarakórust is, és először látogat a Nemzeti Énekkarhoz vendégségbe. A műsoron Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré és Morten Lauritzen alkotásai lesznek. Érdekes a műsor szerkezete olyan szempontból, hogy egy természetközeli, szép, finom, parfümös francia muzsikát hallhat majd a közönség. Kiemelném Morten Lauritzen darabját, ami talán Magyarországon először fog felcsendülni, Les Chansons des Roses, melynek szövegét Rilke írta. Másik hangversenyünk, amelyet én magam dirigálhatok, a Szent István filharmonikusok közreműködésével történik. Velük mondhatjuk, hogy évek óta jó kapcsolatot ápolunk. A műsorba nagy tablókat és nagy orosz kompozíciókat, remek műveket válogatunk. Középpontban Szergej Rachmaninov kantátáival, a tavasz kantátával és a harangokkal, és a két Rachmaninov közé Prokofjev remek művei, a Romeo és Julia balett numero 1-2-3-as ciklusaiból válogat. Az utolsó hangversenyt és a német program főzeneigazgató úr dirigálásával egy nagyon szép Mendelssohn válogatás lesz. Sok lesz a vendégprodukciónk is, ezt már ebben az évben is elkezdtük, és már egy kicsit azt is elkezdtük, hogy jövőre Ludwig van Beethoven halálának a 200. évfordulóját ünnepeljük. Ebben egyébként a próbatermi vendégség során is az egyik tematikus koncertünk ez lesz. Ebben az évben énekeltük egyébként a Missa Solemniszt, ami mindig a legek legje, minden vokális és instrumentális együttes számára az egyik legnagyobb lélegzetvételű remekmű, és ez a kolosszális alkotás vár ránk majd a jövő évben is. Biztos, hogy sok Beethoven koncert lesz, és ilyen szempontból a mi hagyományos martonvásári Beethoven hangversenyinken túl vendégeskedni fogunk majd a Magyar Rádió zene együtteseinél, a Budapest Fesztivál zenekarnál, a Concerto Budapestnél, a MÁV zenekarnál, a Danubia Szimfonikus zenekarnál, szóval sok-sok vendégprodukcióban ott lesz a Nemzeti Énekkar a hazai zenekarok élén.
0: Somos Csabát, a Nemzeti Énekkar karigazgatóját hallották.

0: Mendelssohn Jesu meine Freude című korálkantátájából szólt egy részlet. A mai összhangban a Budapesti Fesztiválzenekar, valamint a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar 2026-27-es évadjának programjaiból hallottak ízelítőt. Hangmérnök kollégám Bozai László nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Csík Gabriellát hallották.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Érdemi szakmai egyeztetésre kéri a kormányt az önkormányzatokat érintő döntések előtt a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Közleményükben felidézték, hogy az elmúlt hetekben több elképzelés, felvetés is nyilvánosságra került, ilyen volt például a polgármesteri fizetések csökkentése, az önkormányzati feladatok átminősítése vagy a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosítása. A szövetség szerint a települések hatékony működése és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak párbeszéd mellett biztosítható. Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán találkozott a Hurrem vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. Most kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettekkel, tájékoztatott a tárcavezető. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ma tették közé az ingatlan, idegen forgalomra vonatkozó adatokat is. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt, emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól. Továbbra is szükség van a harmadik országokból érkezők foglalkoztatására, a hazai turizmusban hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesch Tamás szerint nincs elegendő magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan szigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Ma kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A jövő szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmelemzés és tehetségplatform várja a közösséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránkénti 104 kilométeres sebességű széllökést is mértek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, hevers zivatarok alakultak ki, és a tó felett porzó vízfüggönyt is lehetett látni. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. Ma néhány fokkal enyhébb az idő, eső nem lesz, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére ismét melegszik az idő, helyenként 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. 12 óra múlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Egyház zenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

A kelta gyökerekkel rendelkező kanadai Mary Bess Carty az új skóciai gél kultúra egyik legfontosabb megőrzője. Az Oran Boys Dale egy úgynevezett posztóverő dal. Ezeket eredetileg nők énekelték ritmikus munka közben. Ez a dal a Putumayo kiadó nemrég megjelent kelta válogatásáról származik, és mai műsorunkban továbbra is új népzenei felvételekből válogatunk majd. Köszöntöm Önöket, ez a népzene újra gombolva, Balog Éva vagyok. Ha már a Putumayo népszerű válogatásaival kezdtük, vegyünk elő egy néhány hete megjelent másikat is. Ezen szerepel egy kanadai előadó, a Lauma formáció dala, egy bossanova lüktetésű felvétel. A dal címe, a 13-as kapu, szimbolikusan is értelmezhető. Egy átjáró a különböző zenei világok és kontinensek között, ahol a tengerparti melankólia és a modern elektronika egyetlen lüktetésben olvad össze.

Kanadából most Afrikába, de egyúttal Észak-Európába is repülünk, a Mosonvezi formációval. Az együttes neve Mozambik, Norvégia, Svédország és Zimbabwe rövidítéséből áll. Pakashaya című új dalukban a zimbabwei mbira egy falapra erősített fémlamellákból álló, a kalimbához hasonló hangszer fémes, hipnotikus csilingelése találkozik a skandináv jazz hűvös eleganciájával. A dal egyfajta meditatív állapotba ringatja a hallgatót, ahol a határok eltűnnek a tradicionális afrikai ének és az északi szaxofon futamok között.

Roberto Menescal nevét mindenki ismeri, aki kicsit is jártas a brazil zenében. Ő volt az egyik alapítója a bossa nova mozgalomnak az 50-es évek végén. Ebben a friss felvételben a fiatal producerrel Mukával karöltve mutatják meg, hogy a szamba ma is ugyanolyan érvényes, mint évtizedekkel ezelőtt. A Londonban élő brazil producer Muka, az énekesnő Fabiana Cozza és a ma már 87 éves élő legenda Roberto Menescal közös munkája, a Todos Samba nem csak egy új dal, hanem tisztelgés az egész korszak előtt.

Luisa Brigujo énekesnő és dalszerző zenéje a mediterrán gyökerek és a modern európai sanzon találkozása. Quand je serai prête, azaz amikor készen leszek rá című dala egy vallomás. A Franciaországban élő olasz énekesnő hangja sejmes és fátyolos, amely mögött a gitár és a vonósok játéka egyfajta időtlen, álomszerű teret hoz létre. A dal a várakozásról, a belső érés folyamatáról és arról a pillanatról szól, amikor az ember végre készen áll az újrakezdésre.

Még tavaly évvégén jelent meg Isabella Cossonel új lemeze, aminek májusban volt a bemutató koncertje a Hagyományok házában. A francia-magyar énekesnő, akit például az 5. évszakból vagy az FMR-ből is ismerhetnek hallgatóink, itt népzenei motivumokat használ a sanzon és a jazz eszközeivel. A Beragyogja udvaromat című népdalszövegre írt felvételt hallgatjuk meg most.

Műsorunk végén Katalóniába látogatunk a Baia Veu duóval. Patri Garcia és Xavier Rota projektje a katalán énekelt hagyományt és a közösségi tánczenét helyezi fókuszba. Az El Stress de Aires, azaz

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban friss népzenei és világzenei újdonságokból válogattunk. A népzene újra gombolva műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a hangverseny különlegességek hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Első szállításunkban a Brentano vonós négyes játszik. Londonban a Wigmore Hallban 2026. március 16-án léptek fel. A formáció

tagjai Mark Steinberg és Serena Kanin hegedűs, Misha Amori mélyhegedű játszik, Nina Lee pedig kordonkán. Joseph Haydn c-moll vonós négyesét halljuk elsőként előadásukban.

József Haydn C-moll vonós négyesét hallottuk a Brentano vonós négyes előadásában. Most Bartók Béla negyedik vonós négyese következik.

0: Bartók Béla negyedik vonós négyesét hallottuk. A Brentano vonós négyes játszott, így Mark Steinberg és Serena Kanin hegedűn, Misa Amori mélyhegedűn, Nina Lee Gordon Khan. Londonban a Wigmore Hallban 2026. március 16-án készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Ma este a Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Műsorukon egy nyitány, egy szimfónia és az egyik leggyakrabban játszott zongorára írt versenymű szerepel, melyben Magyar Valentina virtuóz. A karmester a német Felix Mildenberger. Schumann, Liszt és Brahms művei. Ma este 20 óra 44 perckor a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene napján a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. A Kocsis Zoltán emléke előtt is tisztelgő gálaesten idén Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Doknányi Ernő és Gyöngyösi Levente alkotásai szólnak. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytassuk a hangverseny különlegességeket, továbbra is ott már Dávid szerkesztésében a BBC skóciai szimfonikus zenekarának hangversenyével. Vezényel Dejana Lazarova, közreműködik a duó játékok Nairi Badal és Adelaide Panagé zongora művész. Glasgow-ban, a Városházán 2026. március 19-én készült a felvétel. A BBC skóciai szimfonikus zenekar előadásában, Dejana Lazarova előadásában és a duójátékok szólójával Felix Mendelssohn Bartholdy Az Dur két zongorás versenyművét halljuk.

Félix Mendelssohn Bartholdy Ázdúr két zongorás versenyművét hallottuk. A szólót Nairi Badal és Adelaide Panagé játszotta, azaz a duójátékok, a BBC skóciai szimfonikus zenekarát Diana Lazarová vezényelte. Ráadást is adott a duó Johann Sebastian Bach 106-os BWV számú Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit szonatináját Kurták György átiratában.

Johann Sebastian Bach, BWV számban 106-os Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit című kompozícióját hallottuk Kurták György átiratában. A duó játékok ráadásként játszotta a művet. Piotr Csajkovszki 6. patetikus szimfóniája következik. A BBC skóciai szimfonikus zenekarát továbbra is Diana Lazarová vezényli.

0: Piotr Csajkovszki 6. patetikus szimfóniáját hallottuk. A BBC skóciai szimfonikus zenekart Diana Lazarova vezényelte. Glasgow-ban, a Városházában 2026. március 19-én készült a felvétel. Így ért véget a mai hangverseny különlegességek, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Műsorukon egy nyitány, egy szimfónia és az egyik leggyakrabban játszott zongorára írt versenymű szerepel, melyben Magyar Valentina virtuóz. A karmester a német Felix Mildenberger. Schumann, Liszt és Brahms művei. Ma este 20 óra 44 perckor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Tihanyi László, zeneszerző, karmester.
2: Úgy érzem, hogy ha én magamat megtalálom, és azt mások elé tudom tárni, az másoknak tanulságul szolgálhat, hasznos lehet, többek lehetnek tőle, én biztosan több leszek tőle.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Tihanyi László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: A Magyar Klasszikus Zene napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem nyer a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Vissza kell fizetni a Sárabotond korábbi fővárosi főispán által jóváhagyott, a választás után kifizetett összesen 70 millió forint végkielégítést, közölte a vidéki és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória szerint elfogadhatatlan, hogy egy közigazgatási vezető a magyar állam számára kedvezőtlen szerződéseket írjon alá. A miniszter azt is bejelentette, hogy a főispánnak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja. Bemutatta államtitkárai Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a szakmai szervezetekkel való párbeszéd elindítását és a nagyobb költségvetési intézmények átvilágítását nevezte a legfontosabbnak. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ugyanakkor a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, továbbá a magyar levéltárak, könyvtárak, múzeumok és a teljes örökségvédelem nemzetközi szerepének megerősítését. Rakéta és dróntámadás érte Kuvaitot, károkról vagy sérültekről egyelőre nem számoltak be. Közben az iráni forradalmi gárda megtorló csapásról adott hírt, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban. Az amerikai hadsereg néhány órával korábban egy iráni drónkilövő állomásra mért légi csapást. Kuvait területén jelentős amerikai katonai objektumok vannak, és a régió egyik legfontosabb logisztikai központjának számít. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, két másik állapota pedig súlyos, az egyik áldozatot nyakon szúrta a támadó. Az incidens reggel történt Winterthur vasútállomásán, a gyanúsítottat egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vették, indítéka egyelőre ismeretlen. Mostantól bárki számára elérhető a Kilencek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adják a nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a Mac Plus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult Kilencek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az országos Széchenyi könyvtárban. Sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel eső sehol sem lesz. Holnap délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szólisták előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Müpában és a Kodály Központban.
6: Egyház zenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
7: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson-mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
8: Közel a Távol-Kelet. Ázsiai kórusművek különleges estje a Budapest Music Centerben. A Kodály Kórus koncertjén a tájvani vendégkarnagy Suen Swing Shie vezényletével a szakrális meditációk csendjétől a kortárs ritmusok lendületéig ível a műsor. Fedezzük fel együtt a távoli kultúrák hangzásvilágát. Kodály Kórus, Közel a Távol-Kelet. Jegyek kaphatók online, valamint a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
9: Köszöntöm a rádió hallgatókat, Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is, Uzsali Bence vagyok. A mai muzsikáló délutánban elsőként Joseph Haydn B-dur szimfónia koncertántéjának harmadik tétele szól. A szólót Engl István játsza oboán, Baranyai László fagotton, Igor Ozim hegedűn és Rácz Zoltán gordonkán. Közreműködik a Filharmónia Hungarika Doráti Antal vezényel.

Joseph Haydn B-dur szimfónia koncertántájának befejező tételét játszotta Engel István, Baranyai László, Igor Ozim, Rácz Zoltán és a Filharmónia Hungarika Doráti Antal vezényelt. Isaac Albeniz Ibériájával folytatjuk a 9. tételt, játssza Alicia Della Rocha a zongorán.

0: Isaac Albeniz Ibériájából szólt a 9. Lava Pièce tétel. Alicia de la Rocha zongorázott. Vendéget köszönhetek a stúdióban. Itt van velem Héjadó Monkos, a Magyar Rádió Művészeti Művészeti Együtteseinek főzenei igazgatója, bocsánat. És hát egy kicsit beszélgetünk arról az elkövetkezendő évadról, aminek hát most már megjelent az évadfüzete, és most már egészen sok minden látszik arról, hogy mi mindennel készülnek ezek az együttesek. Ha az a kérdés, hogy következő évad, mi az az alapgondolat, vagy érzés, vagy tulajdonság, ami eszedbe jut ezzel kapcsolatban?
1: Én is nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát sok gondolatom van az igazsága. Ugye a Magyar Rádió Művészeti Együttesében ugye három nagy együttes van. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar, a Magyar Rádió Kórusa, illetve a Gyerekkar, a Magyar Rádió Gyermekkórusa. És mind a három együttes nagyon nagy múltú és nagyon magas szintű szakmailag. És ami számomra mondjuk egy nagyon csodálatra méltó dolog az, hogy ezeket az együtteseket most egy csúnya szóval élve egy össze lehet engedni. És megadatik nagyon sokszor az a lehetőség, hogy a zenekar a kórussal játszhat, a kórus a zenekarral léphet föl, illetve a gyerekkarral, ugye erre lesz is majd precedens, ugye Dohnányi Stabat Materébe, ugye ott a gyerekkari szerepet fog kapni majd az évadban. És ami számomra nagyon fontos az az, hogy az évad tényleg tel is, de tele lesz olyan művekkel, amik ben szerepet kap a kórus is, és a zenekar is. Most gondolok itt elsősorban az oratóriumokra, az, hogyha megnézzük a füzetet, és összeszámoljuk, hogy hány oratórikus mű van, akkor azt gondolom, hogy az a magyar hangverseny életpalettáján párját ritkítja.
0: Annál is inkább, hogy nekem is ezen akadt meg a szemem már a Vásári Bérletnél, hogy csupa nagy mű szerepel rajta. Rossini Kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnisse, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms Német Requiem és Haydn Nelson mise, tehát azért ez egy pazar kínálat, és hát ehhez mind egy nagyfokú együttműködésre van szükség.
1: Így van, és ezt örömmel mondhatom, hogy ez az ezeknél az együtteseknél jelen is van.
0: Hogyha művekre gondolunk, akár csak a felsoroltak között, vagy azokon kívül, melyek azok a művek, amik így elsőre eszedbe jutnak, hogy az jó, hogy lesz, és hogy azért meg kellett dolgozni, hogy az is műsorra kerülhessen?
1: Hát, hogy mondjam, nem igazán kellett, hál' Istennek, megdolgozni érte, de nem, mondjuk, amit a szívemhez az egyik legközelebb álló ilyen oratórikus mű, az a Német Requiem Johannes Brahmstól. És amit, ugye van még két dolog, egy, amit ön sem említett, az a Szent Márk Passió lesz majd, ami szerintem egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ugye Karosi Bálint klarinétművész, orgonaművész, karmester, zeneszerző, ő egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mindenes művész kvázi, és mindenben jó ráadásul. Ő írt a Johann Sebastian Bach elveszett Szent Márk Passiójához, ugye abból csak ilyen fragmentek maradtak meg, illetve megmaradt a szövegkönyv, és egy-két tételnek a vázlata maradt fenn, és azt ő kiegészítette, és én szerintem az egy... Én úgy vagyok ezzel, hogy amikor az ember lát régi épületeket, és vannak országok, vannak helyek Európában, ahol nagyon ízlésesen tudják a modernet ötvözni a régivel, az építészetben talán a leginkább tetten érhető, és én nagyon kíváncsian várom, hogy ebből mi lesz. A másik, ami nekem ugye nagyon, nagyon érdekes, azt ugyan nem én fogom vezényelni, de vezényeltem már, pont a pápa előtt egyébként Vatikánban, az a Szent Erzsébet legenda, ez egy, hogy mondjam, egy hihetetlenül érdekes darab, mert talán ez az egyetlen darab Liszttől, amire azt lehet mondani egy kis jó indulattal, hogy opera. Ugye Lisztnek volt egy egész fiatal korában komponált ilyen kis operája, azt ugye azt nem is játsszák, azt nem is ismeri senki egyébként, és ez a Szent Erzsébet legendája volt az, ami hihetetlen sok szereplő van benne, nagyon hosszú a darab, és egy konkrét története van a darabnak, és minden szereplőnek megvan a helye a történetben, és ez tényleg tulajdonképpen ezt szenírozva is erről lehetne adni.
0: Azt olvasom az évad füzet ajánlásában, hogy van még egy fontos darab, ami már nagy várakozásokkal érkezik, ez Stravinsky Petruskája. Most ebből hallgatunk egy kis részletet, ezen a felvételen Vajda Gergely vezényel, és természetesen a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik.

0: Stravinsky Petruskájából szólt a részlet, ez a mű is szerepel a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek következő évadában. Vajda Gergely vezényelt ezen a felvételen, mi pedig folytatjuk a beszélgetést Héja Domonkossal, az együttesek főzenei igazgatójával, hogy mi minden lesz még ebben a következő évadban. Térjünk rá egy kicsit a szereplőkre. Kik azok a fontos szólisták és karmesterek,
1: akik jönnek? Bocsánat, ha már említett a Gergőt, a Vajda Gergőt, ugye az előbbi felvételt vezényelte, ő jövőre vendégünk lesz, és Philip Glass 5. szimfóniát fogja vezetni, csak így gondoltam, ezt így gyorsan beszúrom, ha már szóba jött Gergő.
0: Így van, és akkor rajta kívül kiket köszönhetünk majd még?
1: Hát Kovács János ugye
0: elmaradhatatlan része a rádiózenekar
1: életének, ugyanúgy, mint Ricardo Frizza, ugye, aki ugyancsak állandó vendég a zenekarnak. Ezen kívül, aki, ha mondhatom ezt, hogy sztár vendégünk lesz jövőre, az Renaud Capuçon, aki nem csak kitűnő hegedű játékával, hanem remélhetőleg felejthetetlen vezérlésével is nyomot fog hagyni a közönségben, hogy az első fél időben hegedül, majd Bachot, meg Beethoven 2 románcot, és a szünet után pedig az én kedvenc Brahms 4. szimfóniámat fogja majd vezényelni.
0: Ha ezt veszük, hogy milyen fontos események vannak az évadban, miket említhetünk?
1: Hát én azt hiszem, hogy minden esemény fontos.
0: Nyilvánvalóan.
1: Én úgy vagyok ezzel, hogy tulajdonképpen mindig, ha a zenekar vagy bármelyik kórus föllép, az nagyon fontos. Ezt igazság szerint én soha nem tudtam ebben rangsorolni. Nyilván vannak például az újévi nyitány, ugye, ami most már ugye évek óta ugyancsak egy elmaradhatatlan része a rádiózenekar életének, ugye a Zeneakadémával és az MTV-val közös rendezvénye, ez ugye az MRM-jének. Ez egy ilyen kvázi újévi hangverseny, ahol mindig zeneakadémista fiatal növendékek is fölléphetnek a zenekarra. Ez mondjuk egy kiemelt esemény, de az, hogy fontos, azt így én nem mondanám, mert minden fontos.
0: Nagymúltú együttesekről van szó, tehát vannak hagyományok már a műsorpolitikában is, a bérletek összeállításában, az előadók, közreműködők, karmesterek, szólisták terén is. Van-e valami olyan, ami most ebben a következő évadban újdonságként jelenik meg?
1: Hát én azt hiszem, hogy ha az ember véglapozza a füzetet, akkor abból azért nagyon sok minden kiderül, de ami mondjuk a mi életünkben mindenféleképpen újdonság, ugye pont egy éve voltam én is kvázi újdonság, ugye, az együttesek életében, és ugye idén január 1-től a kórus élén Szabó Sipos Mátét köszönhetjük, ugye az ő kezenyoma is már nyilvánvalóan jövő évadon valamilyen szinten ugye rajta van, illetve művészeti vezetőként, illetve kvázi szóval művészeti vezető, illetve egy picit így koncertdramaturgként, ugye ott lesz velünk, már ott van, hála Istennek, Vazekas Gergely, akivel majd ugyanezt a szezont még nem vele állítottuk össze, de a következőt, a 27-28-asat azt már vele fogjuk összerakni.
0: Érdekes az is, hogy sok új ember van így a rádió együtteseinek az élén, de el is telt már egy kis idő, tehát van egy kis tapasztalat akár a közös munkával, akár azt illetően, hogy merre lenne célszerű tovább haladni. Mik a fő csapásirányok, vagy melyik a legfontosabb célkitűzések?
1: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Ugye nyilvánvalóan, ugye amikor én kvázi oda kerültem egy évvel ezelőtt, akkor kicsit így pislogtam, mint hal a szatyorban, mert nyilván nekem is új volt az egész helyzet, mint ahogy a Gergővel beszélek, a Fazekas Gergő, és ő is mindig elmondja, hogy ez neki is egy új szituáció. És hát nyilvánvalóan az idő az azzal telik, hogy az ember megismer másokat, próbálunk, dolgozunk egymással. Mondjuk nekem az előnyöm azért megvolt, hogy én az a rádiózenekart ismertem. Viszont a kórus nem ismertem. A kórussal tavaly áprilisban dolgoztam életemben először. Ez nekem ez egy hatalmas élmény volt egyébként. Ezt mindig elmondom. És a csapás irány, szóval igazság szerint, mivel hogy most azért fontos pozíciókban történt változás, így én azt gondolom, hogy ez a csapás irány, ez most van így közöttünk kialakulóban. Nyilvánvalóan azt említette, hogy nagymúltú együttesekről van szó, ami ugye meglátszik a koncertrepertoár, szóval az évek, évtizedek alatt elfogadottá vált koncertrepertoár, ugye nyilván ez azért

0: Ész együttesnek a következő évadra.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: 3 perccel múlt fél 4.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Rövid. Lemezajánlóval folytatjuk, egy Händel lemezbe hallgatunk bele. Händel Tra le fiamme című műve is szerepel ezen a lemezen, amelyen Raoul Peirce és a Florilegium együttes játszik, Ashley Solomon vezetésével. Ebből a műből hallgatunk meg egy áriát most. Pien di nuovo e bel diletto az ária kezdete. Raoul Peirce énekel, a Florilegium együttes kíséri Ashley Solomon vezetésével.

Handel Tra le fiamme, azaz lángok között kezdeti művéből szólt egy ária, Raven Pierce énekelt, a Florilegium együttes Estinés Szolomon vezényelte. Egyébként ezen a lemezen nem csak Handel művek szerepelnek, hanem szerepel például egy Concerto Grosso, ami szólista nélkül játszódik, tehát a zenekar játszik, ez Handel tollából, viszont van még egy Vivaldi kantáta és egy Bach kantáta is a műsoron, tehát egy igazán gazdag színes barokk kínálat hallgatható meg ezen a lemezen. Gounod zenéjével folytatjuk, a Faust második felvonásából hallgatjuk meg a keringőt, a Göteborgi Szimfonikus Zenekart Némely Ervi vezényli.

Sargunó Fausztjának keringő tételét játszotta a Göteborgi Szimfonikus Zenekar Némely Ervé vezényelt. John Stanley 18. századi angol zeneszerző volt, a D-dur szonátájának első tétele következik most, ez egy trombita orgona szonáta, Trumpet Voluntary az első tétel címe, Boldocki Gábor és Hedwig Billgram játszik.

John Stanley D-dur szonátájának első tételét Boldocki Gábor adta elő trombitán és Hedwig Billgram orgonán. Ludwig van Beethoven negyedik szimfóniájának harmadik tételével folytatjuk, a Verbier Fesztivál kamarazenekara játszik, Takács Nagy Gábor a karmester.

Beethoven 4. szimfóniájának 3. Allegro molto e vivace tételét játszotta a Verbier Fesztivál kamarazenekara Takács Nagy Gábor vezényelt. Következő zenénk Popper Dávid Nocturne, ifjabb Mező László játszik Gordonkán, Farkas Gábor zongorán.

0: Popper Dávid tollából szólt a Nocturne ifjabb Mező László és Farkas Gábor előadásában. Egy perc múlva lesz 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Antonin Dvorák A-dur amerikai szvittjével folytatjuk, a második Allegro tétel szól. A Lucerni Szimfonikus Zenekart James Geffigen vezényli.

Dvorzsák amerikai szvittjének második tételét játszotta a lucerni szimfonikus zenekar, James Geffigen volt a karmester. Handel zenéje következik, az S-dur trió szonáta, jegyzékszáma 382-es, első adagio és második allegro tételét játsza a Convivium együttes.

Handel 382-es S-dur trió szonátájának első és második tételét játszotta a Convivium együttes. Schubert szimfóniái a maguk nemében mindegyik egy külön világot képvisel, az első kettő szimfónia még leginkább talán Haydnt, a harmadikban már valamelyest megjelenik egy kicsikét Mozart, egy kicsit Beethoven és egy kicsit Schubert, a negyedik az kifejezetten Beethoven, az ötödik kifejezetten Mozart, és aztán a hatodiktól pedig kifejezetten Schubert, és biztos, hogy vannak nagyon sokan, akik ezt illetően vitatkoznának vele, mondván, hogy mindegyik nagyon Schubert, és nekik is igazuk lenne, inkább talán csak a nyelv, amit beszél, az, amit még egy kicsikét a korábbi mestereknek a nyelvén szól, a mondani való az már kezdettől fogva Schuberti. Na de, hogy el tudhassa ezt mindenki dönteni, hogy kit hall benne, hallgassuk az első szimfónia második tételét, az amsterdami Concertgebouw zenekarát Nikolaus Arnon-Gur vezényli.

Schubert első szimfóniájának Andante tételét játszotta az amszterdami Concertgebouw zenekara, Nikolaus Arnoncourt volt a karmester. Hadd ajánljak figyelmükbe egy koncertet. Május 31-én vasárnap este 6 órakor a Budapesti Zenetudományi Intézetben a Várnegyedben lesz Vavrinec Béla születésének 100. évfordulója alkalmából egy koncert. Ezen a koncerten a szerző művei szólnak, van néhány jobban ismert, különösen kórusok körében népszerű népzenei feldolgozása, de vannak olyan művei is, amelyek kifejezetten kiadatlanok és nagyon ritkán hallhatók, na ezekből is tűznek műsorra az előadók. Sokan fogtak össze azt illetve, hogy ez a koncert megszülethessen, úgyhogy minden bizonnyal egy érdekes koncert lesz, belépőjegy nincs, viszont koncert van május 31-én vasárnap este 6 órakor a Zenetudományi Intézetben. Mi pedig a Hoffmann meséivel folytatjuk, Jacques Offenbach műve, az első felvonásából következik a Kleinczak legenda, Roberto Alagna énekel, közreműködik Benoît Boutet, és a Lyoni Nemzeti Opera énekész zenekara Kent Nagano vezényel.

Offenbach Hoffmann meséi című operájából szólt a részlet Roberto Alagna főszereplésével, a Lyoni Nemzeti Opera énekészenekarát Kent Nagano vezényelte. Johann Baptist Vanhal, vagy csehesen Vanhal, C-dur fagott versenyének harmadik tétele következik, Sophie Dervaux a fagott szólista, az Salzburgi Mozarteum zenekara kíséri.

0: Johann Baptist van Hall C-dur fagott versenyének harmadik tételét játszott a Sophie Dervo és a Salzburgi Mozarteum zenekara. 3 perc múlva lesz 4:30, a reklám után megkezdjük a mai játékainkat.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
3: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bence vagyok. Ahogy ígértem, elkezdjük a mai játékainkat. Ma is három játékunk van. Most egy nyereményjáték, utána a szavazós játék, és 17:30 a tippjáték. Ezúttal most csak egy nyereményjátékra való nyereményünk van. Azokat most mindjárt gazdásítjuk. Elsőként az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. A következő koncertjeinkre vannak jegyek. Május 29-én pénteken este 8 órakor a Szent István Bazilikában a pénteki orgona koncertek következő alkalma lesz. Szotyori Nagy Gábor és Tóka Ágoston, Kapi Zsuzsanna és Borsodi László működik ezen a koncerten, és rengeteg nagyon ismert klasszikus zenei szemelvény hangzik el holnap este 8-kor a Bazilikában. A másik koncert 30-án szombaton délelőtt 11 órakor lesz a Régi Zene Akadémián a Liszt Múzeum matiné koncertjeinek következő eseménye. Veronika Volosina és Szokolai Ádám zongora koncertje lesz, Schubert, Ravel és Liszt művek szólnak. És van egy tárgynyereményünk, a Daniel Erman's Therapy the Couple Sextet, I Wanna Hold Your Hand François című jazz CD-t lehet megnyerni. A játékzenénk pedig Edvard Grieg ámol zongora versenyének első tétele. A kérdés pedig az, hogy igaz vagy nem a következő állítás. A fiatal Grieg megmutatta ezt a zongora versenyt az idős Lisztnek, meg is tanulta a szólót, de a rosszul látó Liszt már nem tudta hozzájátszani a zenekari szólamokat. Igaz vagy nem a történet? Hallgatjuk az első tételt, írják meg a választ és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak. Az Ámol zongora verseny első tételét Sziatoszláv Richter játssza a Monte Carlói Szimfonikus Zenekarral, Lovrofon Matacsicsa karmester.

Edward Grieg ámol zongora versenyének első tételét hallottuk az elmúlt percekben. Svjatoszláv Richter volt a szólista, a Monte Carlói szimfonikus zenekart Lovro von Matačić vezényelte. A játékkérdés pedig az volt, hogy igaz-e az a történet, hogy a fiatal Grieg megmutatta ezt a zongora versenyt az idős Lisztnek, és meg is tanulta a szólót, hogy ezt el tudják játszani együtt, de a rosszul látó Liszt már nem tudta hozzájátszani a zenekart. A legtöbben ismerték a történetet, hogy nem pont így fejeződött be, hanem arról volt szó, hogy tényleg megmutatta a fiatal Grieg az idős Lisztnek, és Liszt maga elé vette a kottát, és első látásra eljátszotta a szólót és a zenekart együtt, ami után Grieg egészen meg volt döbbenve, hogy hát ő azt hitte, hogy egy nehéz zongora versenyt írt, és Liszt meg csak úgy első ránézésre eljátszotta, majd megveregette a vállát, ellátta néhány tanácsa, hogy még esetleg mit lehetne rajta csinosítani, és aztán útjára bocsátotta. Egyébként azt tényleg nem tudom, hogy igaz-e a történet, de valószínűleg igaz vagy megbízhatónak tűnő forrástól hallottam, hogy az idős Liszt egyszer itt Budapesten találkozott egy fiatal zeneszerzővel, aki írt egy négykezest kínai stílusban, és hogy a távol-keletiséget jobban erősítse, ezért a kottát is úgy szedte, hogy háromszög alakú kotta fejek voltak a kézzel írott kottába, és hát akkor megpróbálták együtt lejátszani, de az illető maga is olyan nehezen igazodott ki a kottáin, hogy a saját szólamát sem tudta eljátszani a négykezesből. Mire Liszt aztán félrelökte, és bár a négykezes kottában úgy vannak írva a szólamok, hogy a bal lapokon van a bal oldalt játékos szólama, és a másik lapon a jobb oldalt ülő, ez Lisztet nem zavarta, mint ahogyan a háromszög fejű kotta szárak sem, és egy úgy, ahogy volt, kitette maga el, és eljátszotta egyedül a négykezes kínai stílusú darabot. Azt, ha jól tudom, nem dicsérte meg. Na, szóval a helyes megfejtés az volt, hogy nem volt igaz ez a szállítás. A nyerteseink pedig Kádár Berta, Farnadi Éva és Mülléder Márk. Köszönjük mindenkinek, hogy játszott velünk, és játszanak velünk a folytatásban is, mert következik a szavazós játék a mai nap aktualitásaival kapcsolatban. Mi történt május 28-án? 1787-ben ezen a napon hunyt el Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart édesapja. Kevesen tudják, hogy ő egyébként zeneszerzőként is működött, és hogyha néhány művét el is játsszák, akkor is inkább például a gyermekszimfóniája szokott előjönni, vagy a Parasztlakodonon, vagy más hasonló ilyen joviális hangulatú mű, de van neki például egy trombita versenye is, ebből hallgathatnánk most meg egy tételt. A másik mai esemény, 1904-ben ezen a napon született Svéd Sándor, magyar operaénekes, őt Rigoletto szerepében hallgathatnánk meg egy pár perce a második felvonásból Rigoletto áriájával. És van egy másik születésnapos énekesünk is, 1925-ben ezen a napon született Dietrich Fischer-Dieskau, ő pedig a sok híres, szép felvétele mellett, hát leginkább talán a dalokról volt ismert, így a Schubert Szép Molnár Lány ciklusából volna egy dal, a Türelmetlenség, amit meghallgathatnánk vele. Tehát a három lehetőség, Leopold Mozart trombita versenyének egy tétele, Verdi Rigolettójából Rigoletto áriája Svéd Sándorral, vagy Schubert dala, a Türelmetlenség Dietrich Fischer-Dieskauval. Írják meg, hogy melyiket szeretnék hallani, ameddig meghallgatjuk Vivaldi Agrippójából Szellentoán Corrael Fulmine kezdetű áriát. A Romine Basso énekel, a Modo Antico kíséri, és Federico Maria Sardelli vezényel.

Vivaldi Agrippo című operájából szólt a Salento ancora il fulmine kezdetű ária, Romina Basso énekelt, a Modo Antico-t Federico Maria Zardelli vezényelte. A szavazatok pedig a következőképpen alakultak, végül is Svéd Sándor hangját szerették volna legtöbben hallani, de sok szavazatot kapott egyébként Leopold Mozart is, most jelen esetben Schubert és Discaú egy kicsikét háttérbe szorult. Szóval a Rigoletto című opera második felvonásából szól Rigoletto áriája, Svéd Sándor énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kóródi András vezényli.

Giuseppe Verdi Rigolettójából szólt Rigoletto áriája a második felvonásból, Svéd Sándor énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András vezényelte. Filmzenével folytatjuk, Rózsa Miklós a zeneszerző, a Ben Hur című filmzenéjéhez írt zene részlete szól, az Emlékek című tétel, a Metro-Goldwyn-Mayer stúdió zenekarát Rózsa Miklós a szerző vezényli.

0: Az Emlékek című tétel szólt Rózsa Miklós a Ben Hur filmhez írt kísérőzenéjéből, a Metro-Goldwyn-Mayer stúdió zenekarát Rózsa Miklós a szerző vezényelte. Most hamarosan hírekkel folytatjuk, és aztán a hírek után visszatérünk a zenehallgatáshoz. 17:30 lesz majd a szokásos tippjátékunk, és a hírek után pedig Wieniawski zenéjével folytatjuk, utána pedig jön a H-moll szonáta, de nem Liszt és nem Chopin, hanem Haydn tollából. És még Ránki György és Pomádé is vár ránk. Maradjanak velünk. Most pedig 17 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek, többek közt Orbán Anita külügyi és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytattak, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely nem jár a parlamenti képviselői munka minőségének romlásával. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Vegyi anyagokat, köztük meg magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter. A Mikepércsi Anyáka Környezetért Egyesület által megrendelt ellenőrzés eredményét ma hozta nyilvánosságra a Tisza párt két debreceni országgyűlési képviselője. Az MTI tudósítója az ügyben megkereste a Hajdú-Bihari kormányhivatalt és a Kattl sajtóosztályát, mindketten későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A holnaptól vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a holnaptól látogatható új kiállítás a mai Manóházban. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bánkbántól egészen a háború utáni olyan ikonikus alkotásokig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával együttműködésben megvalósuló augusztus 23-áig megtekinthető bemutató egy nagyméretű képmontázzal a magyar filmtörténet elhunyt kiemelkedő alakjainak is emléket állít. Holnap is sok napsütés várható, délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: A Magyar Rádió Énekkarának quintessenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
5: Közel a Távol-Kelet. Ázsiai kórusművek különleges estje a Budapest Music Centerben. A Kodály kórus koncertjén a tajvani vendégkarnagy Suen Swing Shie vezényletével a szakrális meditációk csendjétől a kortárs ritmusok lendületéig ível a műsor. Fedezzük fel együtt a távoli kultúrák hangzásvilágát. Kodály kórus, Közel a Távol-Kelet. Jegyek kaphatók online, valamint a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm újra a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Uzsali Bence. Ahogy ígértem, Henryk Wieniawski zenével folytatjuk, az Opus 4 numero 1-es D-dur polonészt hallgatjuk meg. Leila Józefovics játszik hegedűn, és a Szent Martin de Fields kamarazenekar kíséri, és ha ez a zenehar játszik, akkor általában Neville Mariner vezényel most is.

Wieniawski, D-dur, polonézét Leila Józefovic és a Saint Martin in the Fields zenekar előadásában hallottuk, nevén Mariner vezényelt. Ha manapság egy jól zongorázó zeneszerző arra adná a fejét, hogy hámol szonátát komponál, bizonyára, hogy öles súlyt érezne a vállán, hiszen van két nagyon-nagyon híres hámol szonáta, az egyik Liszt hámol szonátája, a másik pedig Chopiné. De szerencsére Haydnnek még ilyen terhei nem voltak, mert előtte alkotott ennek a két szerzőnek, neki is van egyébként hámol szonátája, a 32. a szonáták között, ennek az első tételét hallgatjuk most meg, Alfred Brendel zongorázik.

Joseph Haydn H-moll szonátájának első tételét hallottuk, Alfred Brendel zongorázott. Az 1950-es évek első felének egyik nagy sikertörténete volt Ránki György Pomádé király új ruhája című műve, amit az akkori cenzúra nem vette észre, hogy tulajdonképpen egy hatalmas nagy Rákosi paródiáról van szó, így még Kossuth díjat is ért a mű sikere. Így aztán a műből szvit is készült, sőt több is. Az első szvitből hallgatjuk meg a hetedik tételt, Munkában a szemfényvesztők. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Pál Tamás vezényli.

Ez volt a Munkában a szemfényvesztők című tétel Ránki György Pomádé király új ruhája című művéből, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Pál Tamás vezényelte. Rossini a Sevillai Borbély című operájából következik most Alma Vive Serenádja az első felvonásból, Raúl Giménez énekel, David Goodall gitározik.

Alma Viva áriáját, azaz, hogy szerenádját énekelte Raúl Jiménez Rossini a Sevillai Borbély című operájának első felvonásából David Goodall gitár kíséretével. François Couperin koncert színházi stílusban című művével folytatjuk, az overtürt játsszák az angol barokk szólisták John Eliot Gardiner vezényel.

0: Kupren koncert színházi stílusban című művének nyitányát az angol barokk szólisták előadásában hallottuk. John Eliot Gardiner volt a karmester. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz. A következő zenét nem konferálom, hanem az lenne a feladat, hogy találjuk ki, kinek lehet a műve, kinek a stílusára vall. Egyáltalán milyen jellegű mű, bármilyen fajta fogódzó információt meg lehet írni a szokásos elérhetőségeinken. 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikáló délután kukac.rádió.hu az e-mail címünk. Következik a zene.

Három tételt hallottunk egy ismeretlen műből, és az volt a kérdés, hogy ki lehet a zeneszerző, vagy milyen jellegű mű. Abban teljes egyetértés volt a hallgatókat illetően, hogy mindenki valamilyen egyházi műnél kereste a megoldást, és ezt helyesen is tették. A zeneszerzőt illetően két nagy táborra oszlottak a vélemények. Volt, aki romantikus szerzőt sejtett, volt, aki barokkot. A romantikus szerzők között érkezett Tip Mendelssohnra, Brahmsra, a barokkok között pedig Bachra és Händelre. A másik érdekesség, hogy bár egy eléggé vidám hangulatú mű volt ez, mégis voltak tippek, akik inkább requiemnek, vagy esetleg passiónak sejtették ezt a művet, és természetesen voltak olyanok is, akik ismerték a darabot, mindig vannak ilyen hallgatóink. A helyes megfejtés Mendelssohn volt. Mendelssohn összesen három tedeumot komponált élete során, egy kifejezetten protestáns hangvételű egytételeset, egy német nyelvű, szintén egytételes rövid művet, és ezt a harmadikat, ez egy D-dur tedeum latin szövegre, de mégis egy ilyen álbarok mű, amit kontinuó kísér, így aztán teljesen helyén való az is, hogyha valaki barokk szerzőt sejtett. Én a második tétel kapcsán mindig Vivaldi glóriájára gondolok, ami még a hangnemében is eléggé hasonló, mint ez a mű. Szóval Mendelssohn D-dur tedeumának első három tételét hallottuk, a szólisták Monika Messerschmidt és Mechthild Zeitz voltak, orgonán játszott Christoph Rose, cellón Hans-Peter Jahn és Dieter Leszle Bögön, a Stuttgarti Kamarakórus énekelt, Frieder Bernius vezényelt. Köszönöm, hogy játszottak velünk, játszanak velünk holnap délelőtt is, akkor majd megint lesz ilyen játék. Puccini zenéjével folytatjuk, a Manon Lescaut negyedik felvonásából szól Manon áriája, Gabriela Benatkova énekel, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekarát García Navarro vezényli.

Gabriele Bányácskova énekelte Manon áriáját Puccini Manon Lescaut című operájának negyedik felvonásából, a Müncheni Rádió szimfonikus zenekarát García Navarro vezényelte. Ignaz Joseph Pleyel Opus 11-es koncert triójának nyitó tétele következik, a Belvedere trió játszik.

Vinyázz Joseph Pleyel Opus 11-es koncert triójának első tételét hallottuk, a Belvedere trió játszott. Zárásként egy záró tételre van még időnk, Franz Benda E-moll fuvola versenyének harmadik presto tételére. Jean-Pierre Rampella szólista, a Párizsi Kamarazenekart Jean-Pierre Vallès vezényli.

0: Franz Benda E-moll fuola versenyének harmadik presztó tételét játszotta Jean-Pierre Rampal és a párizsi kamarazenekar Jean-Pierre Vallez vezényelt. Ezzel véget ért mára a muzsikáló délután. Kollégáim Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is búcsúzom. További szép estét, jó rádiózást kívánok. Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Műsorukon egy nyitány, egy szimfónia és az egyik leggyakrabban játszott zongorára írt versenymű szerepel, melyben Magyar Valentina virtuóz. A karmester a német Felix Mildenberger. Schumann, Liszt és Brahms művei. Ma este 20 óra 44 perckor a Bartók Rádióban. A rádió hangversenyek adásában Mocsári Károly zongorázik. Az évfordulós koncerten a 215 éve született és 140 éve elhunyt Liszt Ferenc műveit adja elő a Liszt Ferenc díjas zongoraművész. A március 26-ai koncert felvétele a Doknányi Ernő Zenei Központból szombaton 17 óra 41 perckor a Bartók Rádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: A Magyar Klasszikus Zene Napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Bálint János és a Danubia zenekar, Ária Vizsga, Vikingur Olafsson, illetve Artrium, ezek mai főbb témáink. Kezdjük május 21-el, Danubia zenekar, Csengör Kristóf hallgatta meg ezt az érdekes koncertet, Wagner mű is szerepelt például, de Bernstein is, a kettő nekem nem jön nagyon össze, de majd mindjárt elmondott, hogy összejötte.
4: Bálint János volt a szólista, egy amerikai karmester, Arthur Fagan volt a dirigens, és ahogy említetted, a Danubia zenekar koncertje volt ez május 21-én a Zeneakadémián. Az én számomra két olyan tényező volt, ami miatt mindenképpen szerettem volna elmenni erre az estre. Az egyik az maga Bálint János fuvola művész fellépése. Ő az egyik legkiválóbb magyar fuvolás. Nagyon ritkán hallani idehaza, mert többnyire külföldön koncertezik és tart mesterkurzusokat szinte havonta. Mindenképpen szerettem volna őt hallani. A másik fontos érv pedig a koncert mellett számomra az volt, hogy az említett Wagner mű, tehát egy viszonylag rendszeresen hallható repertoár darab, a Siegfried Idyll előtt és után olyan műveket hallottunk, Bernstein egytételes fuvola versenyét, a Halilt, illetve Borodin második szimfóniáját, amelyek ritkaságnak minősülnek. Tehát ez volt az, ami mindenképpen elvezérelt a hangversenyre. Kezdjük talán a Halillal, hiszen ez volt a nyitószáma a koncertnek. A szó héber, és a jelentése fuvola vagy síp. Bernstein 1981-ben komponálta ezt a művet, Yadin Tannenbaum 19 éves izraeli fuvolás emlékére, akit 1973-ban az úgynevezett Jom Kippur Kippur háborúban gyilkoltak meg. Az ős bemutató is Izraelben történt 1981-ben, tehát még a keletkezés évében Jeruzsálemben, és Jean-Pierre Rampal, tehát a kor egyik legnagyobb fuvalása játszotta a szólót, és az izraeli filharmonikusokat Bernstein vezényelte. Ez egy különleges kompozíció, egy notturnó tulajdonképpen, ahogy említettem, egytételes fuvalaverseny, és Bernstein sok más művében is előfordul az, hogy a tonalitás, tehát a dur-moll hangnemek világa és a 12 fokúság egymásnak feszül. Ilyenre számos példa van különböző Bernstein művekben, például a Kaddish, az is egy olyan kompozíció, ahol hallunk többféle hangzásvilágban fogant zenét. Itt Bernstein saját vallomása az, hogy nem egyszerűen kompozíciós technikai belső vívódás az, ami őt arra vezette, hogy ebben a műben is játszon egymással ez a kétféle megszólalásmód, hanem azt akarta kifejezni, ahogyan az élni akarás és a háború borzalmai összeütköznek a lélekben, ha úgy tetszik. Tehát ezért lett ez egy olyan darab, amelyben mindkét világ jelen van. Ez egy igen eseménydús mű. Azt hadd említsem, hogy nagy az ütőhangszerek szerepe. 8 ütőhangszeres játékost láttunk a pódiumon, ez elég ritkaság, hogy 8 ütős kelljen egy darabnak a megszólaltatása, az ezzel egy kicsit már a hangzásvilágáról is beszéltem, és hát Bálint János, akiről mindenképpen kell szólni, a magas iskoláját nyújtotta a fuvola szólójában annak, ahogyan egy ilyen művet elő lehet adni, abszolút magabiztos hangszerjáték, konzisztens hang minden regiszterben, gyönyörű piánók is, telt magvas forték, és nagyon karaktergazdagon játszott, nagyon kifejezően, és ami a legszebb volt az, hogy ennek a hallatlanul virtuóz hangszeres előadásmódnak minden pillanatát átlelkesítette azzal, hogy közvetítette a zenehallgató számára a zenének ezt a nagyon jellegzetes, halucinatív, vizionáló jellegét. Tehát azt, hogy folyamatosan látomásokat élünk át egy éjszakai zenében. Tehát ez volt a Bernstein mű, nagyon megérte meghallgatni, és nagyon örültem, hogy Bálint Jánost hallhattam. Ha azt vetetted föl, hogy hát ugyan mi köze ennek a két műnek, tehát Bernsteinnek és például azután a következő Wagnernek egymáshoz.
3: Kicsit bizarr a kettő.
4: Kicsit bizarr, zenén kívüli kapcsolatot tudok mondani, mert ugye ez egy halálhoz kapcsolódó mű volt, és a következő mű, a Siegfried Idyll, az pedig egy születésnapi kompozíciát, az, ha úgy tetszik, a születéshez, hiszen amikor 1870. december 25-én megszólal ez a mű, akkor Cosima Wagner születésnapját ünneplik vele, ami egyébként előző nap volt, 24-én, de Cosima mindig 25-én tartotta a születésnapját. Azt tudom mondani, hogy ennek a műnek a kapcsán már elkezdhetünk beszélni Arthur Feigenről, a karmesterről, akinek én bevallom, nem ismertem a munkásságát, nem is hallottam a nevét, most ismerkedtem az ő művészetével, és megpróbálom tömören jellemezni, az első mondat akkor az kell, hogy legyen, hogy olyan muzsikus, akiről az ember azt mondja magában, hogy nem nagy egyéniség. Ez azt jelenti az ő esetében, hogy semmiképpen sem akarja a személyisége bélyegét rányomni az előadásokra. Ugyanakkor viszont egy abszolút professzionista szakember, akiben óriási alázat él a művek iránt és a muzsikusok iránt, tehát hallatlanul pontosan üt, nagyon lehet a kezére játszani, és mindent beint, tehát mindenben segíti a zenészek munkáját, és hát azt is hozzátenném, hogy nagyon érzékenyen karakterizál, nagyon gondos a kidolgozás, nagyon kifinomult a részletezés, tehát egy igazán érzékeny, igazán kiváló muzsikus, akiből valahogy hiányzik az a szándék, hogy önmagát akarja érvényesíteni. Az egyik tapsnál úgy azt is láttam az arcán, na hát még mindig tapsolnak, olyan furcsa volt, hogy egy karmesteren látni, hogy szinte már-már méltatlankodik, hogy minek ennyit tapsolni az ő produkciója után, ezt azért a karmesterek nem szokták. A Wagner műről akkor mindenképpen elmondanám, hogy nagyon érzékeny színkeverés jellemezte az előadást, rugalmas volt a ritmika, fény sugárzott a hangzásból, ez ebben a műben nagyon fontos, és az a jellegzetes várakozásteli atmoszféra, amely ebből a műből sugárzik, az megteremtődött ebben az előadásban. Még az a feladat, hogy Borodin második szimfóniájáról beszéljek, amely a koncert szünet utáni részében hangzott el. Itt fontos volt az, hogy a markáns karaktereket, ezeket az igen erőteljes megszólalásmódokat Arthur Feigen felszínre segítette, egyáltalán a szláv népiességnek az amatait, és azt, hogy itt ez nem feltétlenül és nem mindig egy jól nevelt, tehát ha úgy tetszik, nem Csajkovszkij módon szólal meg a zenekar, hanem sokszor nyersen. Nem csak a formálás tömör, hanem a hangzás is nagyon tömör, és nagyon sokszor nyers, és ezt a jóleső nyerseséget, ezt nagyszerűen felszínre segítette az előadás, energia sugárzott a karakterekből, és minden tekintetben meggyőzően képviselte ez a sajnos ritkán hallható mű értékeit.
3: Részlet következik Bernstein Hallyu című fuvola versenyéből.

0: Május 22. árjavizsga a Zeneakadémián. Hát ez egy nagy esemény mindig. Ilyenkor reprezentatív vizsgáról van szó, zenekar is szerepelt, és hát természetesen énekesek. Én is ott voltam, de én nem nagyon akarok erről beszélni, hiszen zeneakadémiai tanár vagyok, és akkor egy kicsit a saját dolgomat dicsérem, vagy szidom éppen, de László Ferenc is szerencsémre osz volt.
1: Így van, és nekem semmi közöm a Zeneakadémiához ilyen értelemben tanárként, aztán végképp nem. És így meghallgatva a koncertet, az volt a benyomásom, hogy formálódó hangokat hallunk, és formálódó pódium személyiségeket. Egy ilyen áriavizsga nem egyszerűen csak a hangoknak a próbája, és még csak nem is az előadói technikáknak, az énektechnikáknak a próbája, hanem annak is, hogy van-e pódium habitusa az adott művésznek, képes-e arra, hogy annak az áriának a karakterét, vagy adott esetben a szituációját a pódiumon úgy megjelenítse, hogy közben legyen valamiféle mondjuk így civil pódium személyisége. Ez legalább annyira nehéz feladat, mint jól elénekelni egy áriát, és azt hiszem, hogy ezen az estén, ezen a viszonylag rövid, de igen tartalmas estén megtapasztalhattuk, hogy az énekesek mind a két tekintetben még küzdenek kihívásokkal, vannak, akik előrébb járnak abban, hogy professzionális pódium személyiségnek és énekesnek tekintsük őket, és vannak, akik ennek az útnak legalább számomra úgy tűnt az elején járnak. Akivel kapcsolatban én a leginkább úgy éreztem, hogy egy többé-kevésbé kész énekessel és egy ígéretes hanganyaggal rendelkezik, az a német repertoár felől közelítő Szekér Anna volt, aki egyrészt Nikolaj Vinzori Vígnőkjéből Flútné áriáját, majd aztán a Tannhäuser Csarnok áriáját adta elő. Én úgy éreztem, hogy egy nagyon izgalmas németes szopráhang formálódik itt, és nyilvánvalóan az opera is majd igényt tart rá. Egyébként, ha már megemlítettem itt az operát, akkor azt is meg kell említenem, hogy az énekeseknek tekintélyes hányada már feltűnt különböző operaházi vagy éppen Eiffel műhelyházi produkciókban, úgyhogy nem teljességgel ismeretlen számukra a színpadi szituáció élesben és a közönséggel való találkozás.
0: Nekem az volt az érdekes, hogy csupa olasz opera részlet hangzott el, nagyon kevés német, Szekér Anna és kész. Természetesen magyar nyelvű áriák is voltak, csehül is énekelt az egyik énekes, illetve görsvin darabot is hallottunk.
1: Így van, pontosabban ugye Hunyadi Donatella még énekelt egy részletet Strauss denevérjéből, ugye Orlovszkinak a belépőjét, vagy kupléját.
0: Ja, volt orosz is, persze.
1: És volt orosz is, ezt azért is fontos megemlíteni az orosz számot, mert hogy a férfiak vonalán pedig Döbörhegyi Mihály Pál volt számomra a leginkább meggyőző, talán kevésbé az első rész Mozart áriájával, mint inkább Várlán Bordalával, amelyben éppen az sikerült neki, amiről beszéltem, hogy megjelent az operabeli Várlán szituációja. Tehát képes volt úgy előadni ezt a nagy svungú számot, hogy nem egyszerűen csak a hangjában mondjuk így gyönyörködhettünk, hanem abban is, hogy valamiről szól ez a dolog, és hogy van egyfajta emberi tétje a megszólalásnak. Egyéb pontokon ugye voltak kisebb-nagyobb bökkenők, ugye Tóth Fejél Dánielnek a általad említett amerikai számmal, a Görsvin Porgy és Beszélyben volt egy kínos botlása, majdnem belezavarodott a számba, és nagy szerepe volt annak, hogy biztosan be tudta fejezni ezt a számot, hogy Szennai Kálmán volt az este karmestere. Ugye ezt az ária vizsgákkal kapcsolatban talán kevésbé szokás emlegetni, hogy ő volt az este egyik főszereplője. Mert kiderült, hogy egy biztos kezű opera karmester milyen nagy segítségére tud lenni egy énekesnek, még így pódium szituációban is. Gyakorlatilag megszámolni sem tudnám azokat a pontokat, ahol érezhető volt, hogy az ő közreműködése mentő jellegű, vagy ott esetben átsegítő és megemelő jellegű volt, hála természetesen egyúttal a MÁV szimfonikus zenekar közreműködésének. Ha még lehet megemlíteni néhány nevet, akkor én azt emelném ki a koncert programját keretező két Don Pasquale részlettel kapcsolatban. Egyrészt, hogy Csörgő Lucának nagyon vonzó szubrett személyisége van, és ez sokféle reményre ad majd okot a jövőre nézvést, de legalább ennyire fontos az, hogy a záró kettősben ugye megkapta a két énekes, Csörgő Luca, illetve Szabó Ágoston azt a lehetőséget, hogy egy játékhelyzetet teremthet. És abban a pillanatban rögtön nyilvánvalóbbá válik az, hogy meg lehet küzdeni a pódium szituációval, hogy milyen potenciálok rejlenek egy ilyen helyzetben. Ez volt az a pillanat, amikor azt érezhette a hallgató, pontosabban a Zeneakadémián jelenlévő közönség, hogyha ki vannak mozdítva a szimplán ária előadás helyzetéből, akkor ennél sokkal izgalmasabb dolgokra is képesek ezek a fiatal énekesek.
0: A duett következik most a Don Pasquale-ból Csörgő Lucával és Szabó Ágostonnal.

0: Quello torto, torto.
1: Così.
0: Bravo, bocca stretta, stretta.

0: Mácsi Jánossal két eseményről beszélgetünk. Egyrészt ismét itt volt Magyarországon Viking Olafsson, egy nagyszerű muzsikus, ismerjük már nagyon jól, és a lemezeit is ismerjük, és mindig oda voltunk eddig, bár egyszer volt egy kicsit talán, hogy mondjam, kritikusabb hang is, de ez csak egyetlen egyszer. És aztán az Atrium sorozatból két koncert, a két záró. Kezdjük Olafssonnal.
1: Olafsson az évad művésze, a Műpának mindig van egy választottja minden évadban. Ezek lehetnek magyar művészek is, meg külföldiek is, most idén Olafsson, aki nagyon nagy örömmel jár haza Magyarországra, egy nagyon kedves, közvetlen ember, lehet vele beszélgetni.
0: Azt mondta, hogy hazajár.
1: Hát igen, szinte. És abszolút hazajár, ezt ő maga fogalmazta így. Nagyon jó viszonyban van Kurták Györggyel, szereti a műveit, játsza őket, propagálja. A nagy Kurták születésnapi koncerten februárban szintén itt járt, és akkor a feleségével játszottak négykezeseket is.
0: Beszéltünk róla. Egyébként.
1: Beszéltünk róla, és rendkívül népszerű, művész teljes joggal. Meg kell mondjam most itt rögtön előjáróban, hogy én hallottam olyan hangokat az utóbbi időben, akik ellenzik Olafsson stílusát, nem szeretik a személyiségét, stb. De én abszolút nem értek ezzel egyet, ez egyfajta konzervativizmus. Nyilván el lehet gondolkozni azokon, amiket ő csinál, mert vannak sajátos elképzelései, de mindig rendkívül érdekes, és amit ezen az estén is meg lehetett figyelni, azt egyetlen szóban összetudnám foglalni, hogy modern. Ez nagyon tág fogalom, ahogy Milos Forman zseniális filmjében, az Amadeuszban van második József a császár, amikor nem értette, hogy mi történik Mozart zenéjével, akkor azt kérdezi, hogy hát ez valami modern, mint félelmetes dolog. De azt hiszem, hogy Olafsson játékában akkor is, hogyha mondom, elgondolkoztató elemek vannak, valami más, valami előremutató, valami a korunkra reflektáló mozzanat mindig van. Hallatlanul izgalmas, amit csinál, sokszínű, fantáziadús, változatos, és bizonyos értelemben szabálytalan, hogy egy példát mondjak, most ugyan Beethoven Ezdur zongora versenyét játszotta, de Bachban például pedáloz, méghozzá vastagon és zaftosan, amit hát ugye a 70-es évek közepe óta, mióta a régi zenejáték már a zongora előadásokba is beszivárgott, tulajdonképpen ez már Gulddal kezdődött az 50-es évek elején, de azóta azt szokták mondani, hogy hát Bachban nem szabad pedálozni. Hát ő pedig nem törődik ezzel az ortodoxiával, és igenis fantasztikus hangszíneket kever ki. Par excellence csembaló darabokban, Goldberg variációkban például. Tehát valamit másképp csinál, valamiféle új világ nyílik meg, de azt, hogy ez ne lenne végiggondolt, ne lenne minőségi, vagy üzleti alapú polgárpukkasztás, vagy feltűnősködés lenne, hát azt nagyon-nagyon nem lehet mondani. Természetesen elképesztően virtuóz zongorista. Könnyedén játsza ugye az Ezdur zongora versenyt, hát az a legnehezebb Beethoven zongora verseny az öt közül, azt szokták mondani, ez az utolsó. Egy tényleg nagyon reprezentatív, fényes darab. Van egy buta mellékneve, az Emperor, hát én ezt nem nagyon szeretem. De azért valamit elmond a darab karakteréről, szóval ez nem egy lírai alkotás, ez igenis egy nagy reprezentatív, ünnepélyes mű. Ezdurban, hát az is mindig valamiféle triumfálás lehet esetleg. Van egy gyönyörű lírai lassú tétele, amit fantasztikusan szépen...
0: Óriási kontraszt a két szélső tétel.
1: Nagyon kontrasztos, így van, és nagyon szépen játszotta Olafsson, meghatóan szépen. Én nekem borzasztóan tetszett ez a játék. És hát mindenkit arra biztatok, aki esetleg nem ismerné Vikingor Olafsson játékát, hogy hallgassa, természetesen ő a újabb korok gyermeke, tehát az interneten minden megtalálható vele, és hát én nagyon remélem, hogy sokszor fog jönni Magyarországra, és érdemes meghallgatni az élő előadásait.
0: Volt még egy finn mű, Olli Mustonen, őt is ismerjük egyébként, Nonettje, Alice Ferenc kamarazenekarral, Várdai Istvánnal.
1: Igen, hát erről is mindenképpen beszélnünk kell, hogy a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, és még egy Haydn szimfóniát is a koncert első részében, ez a 93-as D-dur szimfónia, az is egy nagy mű, és csak utána a második részben volt a Beethoven Ezdur zongora verseny. Várdai István, aki a művészeti vezetője az utóbbi időben a Liszt Ferenc kamarazenekarnak, én még nem láttam vezényelni. És most ott állt a zenekar előtt, mint karmester, és hát szerintem egészen pompásan működik ebben a funkcióban. Nem karmesternek hívja ő magát hivatalosan, hanem művészeti vezetőnek, épp éppen úgy, ahogy Rolla János is, a hegedű művész, annak hívta magát. Ő ugyan nem szokott kiállni, szokott volt kiállni a zenekar elé, és vezényelni, hanem a hegedű mellől teszi mindezt, tehát nyilván cselló mellől ezt nehezebb lenne. Megint azt a régi meggyőződésemet tudom csak ismételni, mert megint megerősödött, hogy a karmester az nem a technika teszi a mestert, tehát hogy milyen precízen üt, vagy milyenek a mozdulatai, mennyire látványos, vagy balettszerű, vagy ilyesmi, hanem az hat, hogy ő mit hall belül. Tehát akár akarja, akár nem, ez egész egyszerűen látszik, vagy valamilyen módon érzi a zenekar, hogy ő mit hall, mi a zenei elképzelése egy karmesternek, és majdnem azt mondom, hogyha meg sem mozdítaná a karját, akkor is azt csinálná a zenekar, amit ő gondol. Hát ő tipikusan ilyen muzsikus. Az a nagyszerű elképzelés, ami fut benne végig a darabbal kapcsolatban, az átjön, és a zenekar is ezt megcsinálja. Ez így volt ezzel a Mustonen művel is. Mustonen így a 60-as évei közepén járó finn zeneszerző, zongora, művész, karmester, tehát mindent csinál. Ez egy ismert darabja, két vonós négyes és basszusok, tehát nagybőgők. Ez egy nagyon szép és úgy modern darab, hogy teljesen tonális, és a hagyományos zenei eszközöket használja.
0: Ezt tudjuk felidézni egy régebbi felvételről, de legalább a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik.

0: És akkor Artium negyedik és ötödik koncert. A negyedik Debrecenben volt, az ötödik itt volt nálunk a Dohnányi teremben, nagy teremben ráadásul. Mácsai János mind a kettőt felvételről hallgatta meg.
1: Igen, hát ezek ugye rádiós koncertek, tehát nagyon jó minőségű felvételek készülnek, úgyhogy én nem azt mondom, hogy teljesen olyan, mint az ember ott lenne, de hát azért elég sok minden átjön rádió felvételen is. Összefoglalóan én azt tudom mondani, hogy nekem ezek a kortárzenei koncertek már tavaly is az volt, meg tavaly előtt is az Artium, abszolút nagy élményt jelentenek. És most itt ezen a szent helyen és szent időpontban azt merem mondani, hogy a zenei életnek érdemes lenne végre-végre levetni a szemellenzőjét, megráznia magát, és azt mondani, hogy igenis nem csak ilyen elkülönített, dobozba zárt, valamiféle gettóba rendezett koncerteken szabadna kortárzenét hallgatni, mint az Artium Fesztivál, tehát sorozatok vannak, hanem tessék betűzni a nagy műsorok, a nagy romantikus, klasszikus, akár barokk műsorok közé ilyenfajta műsorszámokat. Én nem értem, hogy a koncertrendezők miért félnek ettől.
0: Hát ezt megpróbálták régen elég sokáig, és valahogy ez nem nagyon akar sikerülni.
1: Hát tessék próbálni még tovább. És igenis lehet válogatni olyan műveket, ez a szólóestekre is vonatkozik, a zongoristákra is, itt szólózongora darabokat, négykezes darabokat is hallhattunk. Nagyon érdekes hangszerösszeállításokat, zongora, szakszofon például. Tessék megpróbálni integrálni a nagyobb termekbe, ezek rövid 5-6 perces darabok, mindenki ki fogja bírni, és esetleg még rá is ébredhet a hallgatóság arra, hogy jé, hát ez jó, vagy érdekes. Úgyhogy ez volt az összbenyomásom ismételten erről a sorozatról, és persze nagyon jó, hogy van ilyen, de azért ki kéne jönni ebből a kerítéssel körbezárt karámból, és sokkal többet játszani ilyesmiket a koncerteken. Tényleg nagyon jó darabok is vannak ezek között.
0: Olyan sok a műsorszám, hogy arra kérlek, hogy most emelj ki egy párat, mert végigmondani az egészet, arra nincs időnk.
1: Igen, hát ebből is látszik, hogy milyen rövid darabok voltak, tehát azt ki lehet bírni. Most persze ezt mosolyogva mondom. Balog József és Fülöp Andrea játszottak az első koncerten, tehát azon, amin zongora szólók és négykezesek mentek, ez volt az ötödik rész, ezt azért mondom, hogy első, mert sorrendben én ezt hallottam először, ez volt egyébként az utolsó koncert. Kurták darabok voltak, természetesen a Bach átiratokkal együtt, hát csodálatos zenék, erre csak ennyit tudok mondani, és ez különösen így, és különösen ebben a nagyszerű előadásban feltűnő volt, például Kadosával keveredett egy pár Kurták darab, és hát ugye Kados a Kurták tanára volt. Hát mikor hallottál te utoljára Kadosát például magyar koncertteremben? Néha Kocsi is annak idején fiatal korában egyet-egyet eljátszott. Hát kitűnő darabok vannak ezek között. Aztán Kósa Györgytől is elhangzott egy mű Bartók emlékére, hát azt sem nagyon hallunk. Ötvös Péter darab is volt, Bozzai Attila, Hajdú Mihály. Csak azt tudom mondani, hogy reveláció volt ez a koncert. Annyi sok szép zenét lehetett hallani. Na most a második, amit én sorrendben úgy hallottam, ez volt előbb egy nappal, ez Debrecenben volt. Ez egy sokkal vegyesebb előadás sorozat vagy koncert, mindenféle együttesekkel, és itt meg kell említenem Váradi Judit nevét, aki végig konferálta ezt tulajdonképpen, mint zongora művész, tehát nem rádió bemondóként, és abszolút érdekes, szubjektív, informatív ügyeket tárt elénk, és adatokat mesélt ezekről a darabokról. Itt elhangzott egy fiatalkori Bán Küvi Gyula mű, most azért mondom, hogy fiatalkor, mert 1993-as mű, tehát nagyon kezdőkorában írta, bár ő még mindig fiatal. Aztán Fekete Gyula egy kompozíciója, a Nagyot mondó legényke, egy érdekes nevük Kvartrióták elnevezésű együttes játszotta, részfúvósok, aztán Szalai Katalinnak egy darabja, a Sweet, aki egyébként egy nagyon figyelemreméltó zeneszerző, ez a doktori védése volt most egy pár héttel ezelőtt, az ősbemutatója ennek a darabnak, most ez egy ismétlés volt. Nagyon érdekes, egy-egy hangközből indul ki, kis egymást követő variációkat, ilyet már azért hallottunk a zenetörténetben, de mégis van valami végiggondolt, és ugyanakkor spontán, de gesztuszene is, de fugátó is van benne, változatos tempók, szóval nagyon gazdag világ. Érdemes odafigyelni rá, Szalai Katalin. Katalinra. Aztán volt egy Vajda János darab az idősebb generációtól, ez egy Lassú és friss című mű, egy monotematikus darab, de úgy van egyetlen rövidke dallamra fölépítve, hogy az ember ezt észre se veszi, mert annyi variáció épül rá, és ezt is a Puskás Levente Várodi Judi duó adta elő szaxofon és zongora együtteset. Mikor hallunk ilyet? Iszonyú érdekes. Aztán Bozzai Attilának egy szintén fantasztikus darabja, Intervalli, ez a címe, Opus 15, 1969-ben írta, és ha emlegettem a modern szót, hát akkor ez akkor nagyon modernnek számított. Azt mondta róla Váradi Judit, hogy ezek aféle mozaik csempék, de ugyanakkor fugás részek is vannak benne, és a mindössze 16 oldalnyi darabban 398 szerzői utasítás van, és 59 tempóváltás. Hát ez külön kuriózum, szóval egy hihetetlen, igényes, érdekes, sokféle, sokszínű darab, és előadó legyen a talpán, aki ezt meg tudja csinálni, de nagyon jó sikerült előadás volt. Aztán két fiatalabb szerző, Dobos Dánielnek volt egy Nemere című kompozíciója, ez egy hegység a Kárpátokban, és egy ottani szél, mintha azt mondanám, boreás a Kemenes fölött, és mindenféle van benne, ottani népzene, természetzene, nagyon izgalmas kompozíció, ez egy kellemetlen hideg

0: Bach partiták, ez egy sorozatnak a címe, Spányi Miklós csembaló estjeiről van szó. Várgedő Anna riporter.
1: Mikor került közel önhöz Bach zenei világa?
2: Szerintem, hogy kb. 6 éves koromban, azóta is folyamatosan tanulmányozom és játszom Bach zenéjét, hát gyerekként nyilván inkább a kis prelúdiumokat, később aztán jöttek az invenciók, voltam például az klavír, ilyen-olyan szvitek, partiták, gyakorlatilag az egész életművet átgyúrtam magamnak.
1: A 23. Partita estje egy több alkalomból álló sorozat része. Mi adta az ötletet ehhez a sorozathoz, és hogy épül fel?
2: A sorozat ötlete az úgy keletkezett, hogy Farkas Zoltánnal, a Bartók Emlékház igazgatójával egyszer beszéltünk erről, ráadásul annak kapcsán, hogy a Magyar Rádióban egyszer volt egy közös zenebeszéd műsorunk, amiben én szolgáltattam a illusztrációkat csembalon, és ő felvállalta azt, hogy a centrális Bach sorozatokat, Bach ciklusokat szólaltassuk meg a Bartók Emlékházba csembalon. Egy sorozatként ez immáron évek óta zajlik. A Voltemperatus Klavír kompletten mindkét kötet megszólalt, az angol szvitek megszólaltak, illetőleg korai szvitek mellettük. Megszólaltak a késői összefoglaló művek, muzikális, ez Opfer, fuga művészete, és a Goldberg variációk, és most a partiták vannak soron. Amellett, hogy Bach mindig érdekes, borzasztó érdekes pont Bartóknak a villájában ezeket játszani, és Bartók, mint zongorista, valószínűleg a műveknek a nagy részét, amit én ott csembalon megszólaltatok, maga is játszotta abban a szobában zongorán.
1: Pályájának melyik szakaszában írta Bach a partitákat?
2: Bach a partitákat vélhetően az 1720-as évek elején kezdte elírni, hiszen a feleségének szánt kottáskönyvben két partitának is a tételei benne vannak, ha nem is teljesen a végleges változatban. Később aztán a lipcsei évek elején fejezte be a ciklust, és adta közre folyamatosan egyesével először, és aztán megjelent kötetben is. Tehát egy viszonylag késői ciklusról van szó.
1: Ön szerint van jelentősége annak, hogy milyen hangszeren hangoznak el ezek a művek? Sérül az autenticitás, hogyha nem azon a billentyűzeten?

0: gyűs hangszeren adják elő, mint amelyre komponálták?
1: Nem nagyon lehet a 18. században mondani ilyet, csak kivételes esetekben, hogy mire komponálták, hiszen egy akkori billentyűs játékos nagyon sokféle billentyűs hangszerrel találkozott, akár egy napon belül. Tehát Bach nyilván csembalózott sokat, nagyon sokat orgonált, főképp fiatalon, lipcsei években kevesebbet, és dokumentáltan az a hangszer, ami legszívesebben játszott, nem tudjuk mit, lehet, hogy csak improvizált, lehet, hogy a műveit is játszott, az a klavikord volt. Ezen kívül lehet tudni, hogy Bach időről időre találkozott Zilbermann fortepianóival, egy-két esetben el is adott ilyen hangszert, vagy hát mint köztes tényező működött közre a vásárlói Zilbermann között. Tehát nagyon sok hangszerrel találkozott egyértelműen. A partiták esetében a klavír szerepel csak a címlapon, ami egy összefoglaló neve volt minden billentyűs hangszernek. Akinek klavikordja volt, az klavikordon játszotta, akinek volt csembalója, és az átülhetett a csembalóhoz. Ma a zongoristák zongorán játszák, semmit nem sérül, hogyha a zenéhez alázattal nyúlunk, akkor bárminen lehet játszani.
0: Kihívást jelent úgy előadni ezeket a darabokat, hogy új arcukat mutassák? Egyáltalán cél ez?
1: Nem cél. Szerintem azt az arcot kell mutatni, ami a darabban rejtve van, vagy hát kódolva van. Az nem feltétlenül új, de az arcot meg kell rajzolni. Ezt mindig újra kell rajzolni, mert ahogy felálltunk a hangszerhez, ez el fog tűnni.
0: Tartalmaznak a partiták olyan technikai truvályokat, ami első hallásra nem feltétlenül mutatja meg magát, csak ha az ember mondjuk behatóban foglalkozik a kottaképpel, gondolok itt egy érdekesebb notációs megoldásra, esetleg rejtett kánonra?
1: Nem nagyon tudnék ilyet említeni. Nem a meglepetések az erőssége a ciklusnak, talán inkább egy más különlegessége van a ciklusnak, egyfajta modernitása maga korában. Bach nagyon sokszor hajlott a fiatalabb generációs stílusa fele már a lipcsei éveiben. Mindig azt szokás mondani, hogy vaskalapos, régi vágású fickó volt, szó nincs róla, kantátákban rengeteg gálás típusú tétel megszólal, akár a Máté Passiót vagy a Hámon misét fölütjük, tele van modern tételekkel. A partitákra is az a jellemző, hogy egyfajta könnyű hallgathatóság lehetett a cél talán, nem a bonyolítása a faktúrának, polifónia viszonylag kevés van bennük, jól lehet akad. A 6. partitának a nyitótételének a közepe az egy hatalmas fúga, egyes zsigek gyakorlatilag fúgának minősülnek, de emellett teljesen modern, szinte homofon tételek is szerepelnek a ciklusban. Nyilván a vásárlók igényeit is szem előtt tartotta, illetőleg Bach maga egyszerűen lépett stílusával a korral együtt előrefele.
2: A c-moll partitát hallják.

0: Schönberg Gurre dalai szólaltak meg az Operaházban május 24-én. Dubocki Gergely vezényelt, akit ifjabb Bazsinka József kért rövid beszélgetésre.
1: A Gurre dalok nem egyszerűen egy nagy darab, hanem extrém apparátust mozgató mű. Karmesterként mi a legelső probléma? A hangzás, az arányok, a forma, vagy az emberi logisztikai koordináció?
2: Hát először is áttekinteni ezt a hatalmas partitúrát, az, ami egy feladat, ugye ezt hallani, nem tudom hány sora, 40 valahány sora van akár. Ha csak annyit mondunk, hogy 8 fúvolával indul a fafúvócskar, akkor el lehet képzelni, hogy hány fő zenekar és hány soros partitúra kell hozzá. Természetesen inkább a romantikus idiómában mozog ez a darab, tehát ilyen Wagner operákat hall az ember, meg mindenféle más romantikából ismert szerzőt, de hát akkor is a hangtömeg maga az az első kihívás, amivel szembesül az ember szerintem a Gurre Lieder megtanulása során.
1: Említetted Wagnert, pedig ugye Schönberg nevéről sokaknak az atonalitás és a 12 fokúság jut az eszébe, miközben a Gurre dalok még késő romantikus Wagner, Mahler, Strauss közeli világ. Szerinted ez a mű inkább lezár valamit Schönberg életművében, vagy már inkább előre mutat a későbbi Schönberg felé?
2: Az embernek abszolút az az érzése alakul ki, hogy nincs tovább ezen az úton. Nem csoda, hogy Schönberg utána elment az atonalitás felé, mert ezen az úton nem lehet tovább menni. Tehát ez egy akkora forma és akkora méretű zenekar, hogy ezt egyszerűen nem lehet ebbe az irányba tovább fokozni. Új kifejezésmódokat kell keresni. De azt azért el kell mondani, hogy a monstruózus méret ellenére nagyon-nagyon sokszor van az, hogy kamarazene jellegű párbeszédek alakulnak ki néhány hangszer és a szólisták között például. Az egyik legizgalmasabb kihívás természetesen amellett, hogy az ember megrajzolja ezt a csodálatos történetet, hogy ezt a fajta rétegzettséget hogyan tudjuk megjeleníteni, és a rengeteg ember jelenlétével együtt ezt az intim kamarazenei hangzást és beszélgetést létrehozni, megvalósítani.
1: És ugye hát a hallgató számára aztán talán az a legmeglepőbb, hogy ez a hihetetlenül monumentális zene végső soron dalokból, vagy szerelmi megszólalásokból nő ki. Hogyan lehet megőrizni ezt az intimitást ekkora zenekari és kórus apparátus mellett?
2: Hát a próbák során ugye kialakítjuk azt, hogy mikor mi a fontos, tehát ez tulajdonképpen egy szokásos folyamat, annyiban különbözik csak, hogy a méret folytán ez sokkal kiélezettebben jelentkezik, de az operazenekar természetesen szokva van ahhoz, hogy énekeseket kísér, szóval ennél biztonságosabb helyzetben nem is lehet az ember, amikor egy ilyen hatalmas feladatnak nekiáll, és hát fantasztikus ezzel az együttessel dolgozni, szóval nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségét. Ugye eleve nagyon kevés karmesternek adatik meg a pályája során, hogy ezt a művet elvezényelheti. Nekem valahogy az utóbbi időben szerencsém volt ezekkel a gigászi darabokkal, a Mahler második szimfóniához is, illetve az Ives negyedik szimfóniához például Ötvös Péterrel együtt csináltuk a Művészetek Palotájában. Valahogy megadattak nekem ezek a darabok mostanában, de hát nagyon örülök neki és kíváncsian várom. Ez egy csodálatos szerelmi történet egyébként, és abszolút követhető, és nagyon különleges az, hogy ez elhangzik, mert tényleg nagyon ritkán hallható, már csak a méretéből kifolyólag is.
1: Bár ahogy figyelem a pályárat, akár most a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezető karmestereként, ahol most minden ősszel megszólal egy Mahler szimfónia, azért valahol, mintha keresnéd is ezeket a nagyszabású darabokat. Személyesen neked mit adnak ezek?
2: Bár Mahler nekem tényleg nagyon fontos, de azt a kedves történetet el kell meséljem, hogy a Mahlerből azért vált sorozat, mert amikor művészeti vezetőként debütáltam Szegeden a Mahler első szimfóniával, a Titán szimfóniával, akkor a közönség elkezdte visszajelezni, hogy hát akkor ők így számítanának arra, hogy akkor ezt így folytatjuk. És elég sok visszajelzés érkezett ahhoz, hogy aztán úgy döntöttünk, hogy jó, belevágunk, és valóban ezért a második lett a következőben, a harmadik, most majd a negyedikkel folytatjuk. Izgalmas kihívás persze, és nagyon-nagyon jó az, hogy Szegeden ilyen közönség van, hogy az izgalmasabb kísérleti műfajokra is, vagy darabokra is vevők. Szerencsére Budapesten is van alkalmunk olykor megmutatni, hogy mit tud a zenekar, és a pesti közönség is nagyon jól fogadja a műsorainkat.
1: És a hallgatóknak mit ajánlanál a figyelmébe, mire figyeljen különösen a közönség ezen a május 24-i előadáson?
2: Tulajdonképpen csak ha annyi történik, hogy hagyja a hallgató sodortatni magát a zenével, az már egy nagyon jó kiinduló pont, mert az a kép, ahogy megfesti Schönberg a Gurrei tájat, a 8 fúvolával a pikolók sziporkáznak, a darab elején, mint valami eső után csillogó, napfényben csillogó erdő, vagy egy kvarc kristálya, ahogy mozgatja az ember, és akkor ilyen váratlan helyeken csillan. Az valami letaglózó élmény, és rögtön magával ragadja az ember, szerintem kiváló énekesek lesznek, az operász együttesei, kórusa és zenekara. Szóval tulajdonképpen csak hagyni kell, hogy elmeséljük ezt a történetet, és közösen átéljük azt.
0: A mű kezdetét egy régebbi felvételről idézzük.

0: Ezzel véget ért az Újzrányi Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Műsorokon egy nyitány, egy szimfónia és az egyik leggyakrabban játszott zongorára írt versenymű szerepel, melyben Magyar Valentina virtuóz. A karmester a német Felix Mildenberger. Schumann, Liszt és Brahms művei. Ma este 20 óra 44 perckor a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene napján a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. A Kocsis Zoltán emléke előtt is tisztelgő gálaesten idén Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Doknányi Ernő és Gyöngyösi Levente alkotásai szólnak. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Hagyományok. Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
3: Tehetségek.
4: Ez az egész közeg, nem csak a szabadkai zenede, hanem maga a városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
3: Kulturális helyszínek.
5: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
3: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: A Magyar Klasszikus Zene napja. Élőben, május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Muzika Sacra. Egyházzene.

Köszöntöm a Muzika Szakra hallgatóit, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. Mai adásunkban elsőként a holnap kezdődő református zenei fesztiválról adunk hírt, majd beszámolunk az ezzel párhuzamosan zajló Haydneum egyházzenei fesztiválról is.

0: Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig zajlik a Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és a Bakács tér több helyszínén. A sokszínű programok ingyenesen látogathatók, céljuk pedig, hogy a református zenei hagyományokat és a kortárs megszólalásokat egyaránt közelebb hozzák a közönséghez, közösségi élménnyé formálva a kultúrát és a megélt hitet. Az idei programban szabadtéri koncertek, orgonamaraton, gyermekprogramok, zenés áhítatok egyaránt helyet kapnak. Többek között Zsoltár énekes fáklyás felvonulással, klasszikus zenei koncertekkel és egy meglepetés sztárfellépővel is várják a közönséget. Veres Emese Gyöngyvér Tóth Endrét, a fesztivál művészeti vezetőjét kérdezte a részletekről.
1: A Református Zenei Fesztivál a fesztivál jellegen túlmenően az idén azt hiszem, hogy az egyház minden központi kérdésére vagy évfordulójára fog reagálni. Talán kezdjük azzal, hogy az idei év az imádság éve. Ez hogyan fog a fesztiválban megjelenni?
2: Több programot is szentelünk ennek, hogy kapcsolódjunk ehhez a tematikus esztendőhöz. Igazából már rögtön 29-én pénteken az első nap alkalmával például az esti, késő esti zenés áhítatunk, ugye, amely már hagyománynak mondható, ott megtartó imádság címmel lesz majd egy zenés áhítatunk, ahol ugye Isten tisztelet mellett Draskóczi Eszter hegedű művész játszik majd Bach partitákból és szólószonátákból részleteket, mellette pedig Rajkai Zoltán színművész fog felolvasni. Nagy jeles történelmi személyek, vagy hát nem kizárólag történelmi személyek által írt imádságokat, szóval második Rákóczi Ferenctől Széchenyi Istvánon át Damjanich Jánosig igazából nagyon sok érdekes szöveg hangzik majd el, amelyek ugye ilyen nagy személyeknek a saját imái. Ez talán az egyik első és fontos program ezzel kapcsolatban, amelyik csatlakozik az imádság évéhez. Aztán persze aznap kora délután meg kell említeni a református iskolák együtteseinek és versenygyőztes diákjainak a gála koncertjét is, Hálás szívvel áldunk címmel, hiszen az ország több református iskolájából jönnek majd együttesek, illetve szólóban is fellépők, és a legváltozatosabb formációkban, felállásokban, úgyhogy nem kizárólag kórusokat vagy szóló énekeseket, szóló hangszereseket lehet majd hallani, hanem kicsit az alternatívabb műfajok is megjelennek majd itt ilyen szempontból, és egy színfolt lesz ez a program péntek délután.
1: Az imádsághoz, az imádkozáshoz és a közös imádkozáshoz sorolhatjuk a zsoltár éneklést is, ugye a fáklyás felvonulást, hiszen a zsoltárok önmagukban imádságok.
2: Igen, és ugye ez az a szintén hagyományosnak mondható programunk, amely a Bakács téri péntekesti utolsó koncert után tradicionálisan mindig végig haladunk a Rádai utcán fáklyákkal, és elénekelünk jó néhány zsoltárt, és ugye ez vezet a Kálvin téri templomba az említett esti zenés áhítatra. Szombaton például, ami egy érdekes és izgalmas dolog, és egy újdonság, hogy versmegzenésítő pályázatot hirdetett a Református Közélet és Kulturális Alapítvány, ugye mi szervezzük a Református Zenei Fesztivált is, és ennek az Imádság a Magyar Költészetben című pályázatnak itt lesz a díjátadó gála koncertje, úgyhogy itt csupa olyan új produkció hangzik majd el, amit még nagy valószínűséggel senki nem hallhatott korábban, hiszen erre a pályázatra készült zenékről beszélhetünk, és egyébként ezt a programunkat majd Sebő Ferenc emlékének szeretnénk ajánlani, hiszen az énekelt versek műfajának ő azért egy igazán megkerülhetetlen, sőt első számú képviselője volt, aki rendszeres visszatérő fellépője volt a Református Zenei Fesztiválnak is.
1: És talán az is lehet, hogy ezekből az énekelt versekből egy-kettő még akár bekerülhet a Református Egyház repertoáriába is, hiszen erre is van példa, hogyha megnézzük a különböző felekezeteknek az énekes könyveit.
2: Nem titkolt szándékunk ez is, hogy ilyen szempontból próbáljuk meg gazdagítani az egyháznak a repertoáriát, úgyhogy reméljük, hogy ez is sikerül majd. De természetesen ezen túl még egy nagyon érdekes és izgalmas program lesz szerintem Fabiny Tamás, volt evangélikus püspöknek, és Grillusz Dánielnek a közös Veres Sándor előadása, és hát a műfaji sokszínűség alapvetően megjelenik. De ha már a tematikus év kapcsán ugye az évforduló indulókat meg kell említenünk. Szerintem az Orgona maratonunk is most Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt művészetéhez kapcsolódik, és hát ugye mindketten jeles képviselői voltak, illetve hát Gárdonyi Zsolt még most is a református repertoárnak, nem csak orgona szinten természetesen, de ugye Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el, Gárdonyi Zsolt pedig idén 80 éves, úgyhogy az ő művészetük kerül fókuszba, és ráadásul ez az orgona maraton most minden eddiginél hosszabb is lesz, hiszen 6 orgonista 5 órán keresztül játszik majd szombat délután 2-től a Kálvin téri református templomban. Persze nem kizárólag gárdonyi művek szólalnak meg, hanem pont ez a fajta párbeszéd is izgalmas lesz, hogy egy-egy orgonista milyen más műveket válogatott a gárdonyi darabok mellé a klasszikus repertoárból.
1: Van a református egyháznak az idén még egy évfordulója, 450 éves a Hercegszőlősi kánon. Nyilván itt az egyház kerület alapításra fognak emlékezni, elsősorban kevesebb lesz a zene, de ha már évfordulókról beszéltünk, akkor ezt sem hagyjuk ki, és természetesen azért a fesztivál jelleg megtapasztalható, ahogy ön is mondta, akár a különböző műfajokban az imádságot érintően, de akár a zenei sokszínűségben is, és ha már a zenei sokszínűségről beszélünk, és kórusokról is beszéltünk, akkor talán említsük meg a Károlyi Gáspár Református Egyetem hittudományi karának kórusát is, amely az eperjesi graduálból fog szemelvényeket előadni.
2: Igen, ráadásul ez egy szívünkhöz igen kedves helyszínen, a Károly Csekonics palotában kerül megrendezésre, május 31-én vasárnap, és ha már ezt a műfaji sokszínűséget említettük, itt alapvetően egy klasszikus zenei délutánnak lehet majd szem és fültanulja a közönség, és nagyon örülünk, hogy ez egy ilyen remek alkalommal kezdődik majd, hogy egy kifejezetten egyházi repertoárt hallhatunk Pap Anett vezényletével a Károli Református Egyetem hittudományi karának kórusa előadásában, majd pedig utána folytatván a klasszikus koncerteket, kamara produkciókat hallhatunk Szűcs Máté Brácsa művész és Szala Éva zongora művész, valamint Karasszon Eszter cselló művész és Simon Izabella zongora művész előadásában. És a Hercegszőlősi kánonok kapcsán egy másik helyszínt is meg kell említenünk, a Szótér, ami teljesen új lesz, ez a Török Pál utca 6 alatt található, hogy itt péntek este egy kerekasztal beszélgetés lesz a Hercegszőlősi kánonok kapcsán. Szombat este pedig szintén bekapcsoljuk ezt a helyszínt egy izgalmas zenés borkóstolóval, úgyhogy a sokszínűség tényleg ilyen szempontból is megjelenik, és hát a Bakács tér meg mint egyfajta szíve központja ennek a programsorozatnak, még inkább igyekszik majd erre a sokszínűségre reflektálni, hiszen Moldvai Csángó táncház is lesz a Tázlóval, vagy jazz a Bágyi Balázs New Quartet képviseletében, de az alternatíva pop műfajok kedvelő is péntek este például a Platón Karataev koncertjét hallgathatják meg, valamint lesz egy lemez bemutató is még a Platón Karataev koncert erőtt, a Zámír projekt Borítson el tűzzel című albumának zenei anyagát fogja bemutatni.
1: A Kálvin téri református templomban zárnak, és a 21. református zenei fesztivál zenés áhítata éppen a 10 éves központi református kórus és az Ábrahám konszort szolgálatával ér véget.
2: Igen, a záró koncert most ezúttal a Kálvin téri református templomban lesz, amely szintén egy zenés áhítat, hiszen az eddigi években ez mindig a Nagyvárad téri templomban volt, de most a Kálvin téri református templomban zárjuk a 21. református zenei fesztivált. 10 éves a központi református kórus, úgyhogy ők központi szerepet fognak játszani ebben a programban. Az Ábrahám Márta vezette Ábrahám konszort közreműködésével. Ők együtt például Johann Sebastian Bach Jesu meine Freude című motettáját fogják megszólaltatni.
1: Végül, de nem utolsó sorban azt is fontos elmondanunk így a fesztivál kapcsán, hogy ez egy jótékonysági célt is szolgál az idén, hiszen adományt gyűjtenek a nemrég ledőlt Szilágycsehi református templom tornyának a helyreállítására.
2: Igen, minden évben igyekszünk hozzájárulni egy nemes célhoz, és ez az idei adománygyűjtés. Ehhez a tényleg láttam néhány fotót, igencsak borzalmas állapotba került templomnak a helyreállítását célozza meg. Úgyhogy erre az adománygyűjtésre természetesen persejek formájában is lesz majd lehetőség, de lehet utalni, úgyhogy a bankszámla adatokat is majd láthatja a közönség valamennyi helyszínünkön, hogy reméljük, hogy ezzel hozzájárulhatunk a szilágycsehi református templom megújulásához.

0: Református Zenei Fesztiváltól pár száz méterre a Budapesti Egyetemi Templomban lesznek a Haydneum Egyházzenei Fesztivál koncertjei. Pénteken két eddig szinte teljesen elfeledett 18. századi zeneszerző, Antonio Casimir Cartellieri és Jakub Simon Jan Riba művei szólnak. Vasárnap pedig Joseph Haydn a Megváltó hét utolsó szava a kereszten című művének ritkán hallható fortepiano változata hangzik el. Kis Gabriella nyilatkozott Veresemese Gyöngyvérnek.
1: Aki ismeri a Haydneum munkásságát, már valamelyest megszokhatta, hogy szeretünk zenei ritkaságok felfedezésére hívni a közönséget, és ilyenkor május végén hagyományosan a Haydneumnál mindig az egyházi zenéjé, a szakrális zenéjé a főszerep. Most már 5. éve fordulunk meg budapesti, gyönyörű, belvárosi, egyetemi templom barokk falai között, és az első este mindjárt két olyan szerző megismerkedett, ismerésére hív, akinek a nevét nem biztos, hogy ma sokan ismerik, pedig a maguk korában két igen meghatározó szerzőről van szó. Az egyikőjük Antonio Casimir Cartellieri, ő egy olasz-lengyel nagy tehetségű komponista volt, aki sajnos fiatalon, 35 éves korában meghalt, úgyhogy ez is minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy az ő neve valamelyes feledésbe merült, de itt lesz velünk ez a csodálatos finn karmester és csembalista Apo Hakkinen, akinek a nevéhez fűződik egyébként Cartellierinek az újra felfedezése, ha úgy tetszik, ő lesz az est karmestere is, ő fogja vezényelni a Helsinki barokk zenekart, az ő kutató munkájának köszönhető, hogy Cartellieri művei ma újra elhangozhatnak, és hát valóban egy magyarországi bemutatóról lesz szó, egy más Mária oratórium fog elhangzani ezen az estén, La Purificazione di Maria Vergine című oratórium lesz a műsor első felében, és a műsor második felében pedig Jakub Jan Riba Stabat Matere fog elhangzani. Hát Cartellierihez hasonlóan Riba neve sem biztos, hogy sokaknak ismerős, pedig Csehországban nagyon kedvelik őt. Érdekes, hogy a karácsonyi ünnepkör fűződik az ő nevéhez, legalábbis a széles közönség számára karácsony alkalmából az ő miséjét minden évben meghallgatja a cseh közönség, úgyhogy számukra nem ismeretlen, számunkra, magyarokra talán mégis egy kicsit újszerűbb az ő neve, és ahogy említettem, a Helsinki barokk zenekar előadásában hallhatjuk ezeket a zenei ritkaságokat, és egy sor kiváló nemzetközi szólista is szerepel majd ezen az estén.
2: Ami a két zeneszerző munkásságát illeti, mindketten a 18. század végéhez, illetve a 19. század elejéhez köthetőek, két különböző régióban dolgoztak. Hogyan lehet egyáltalán meghatározni ezeknek a daraboknak a jellegzetességeit? Visszacsenghetnek-e a fülünkbe akár ismerősebb motívumok?
1: Cartellieriről mindenképpen elmondható, és az est műsora kapcsán is, hogy ez a zene a klasszikus kor operai dallamosságát a liturgikus műfajok mélységével ötvözi majd, úgyhogy ilyen szempontból talán ismerősek lehetnek ezek a dallamok, legalábbis belehelyezkedés szempontjából mindenképpen. Ribáról pedig ugyancsak elmondható, hogy a késő klasszika igen termékeny alkotója volt, és több ezer műve maradt ránk, közülük az egyik legnagyobb dimenziójú, ez a fájdalmas anyáról szóló oratórium, ami érzelmileg egy nagyon gazdag oratórium.
2: Két koncertet szerveznek ennek a sorozatnak a jegyében, és Haydn Krisztus utolsó hét szava a Keresztfán című darabja nagyon sok hallgatónak ismerős lehet, de most egy olyan változatot fognak bemutatni, amely 1787-ben született, és egy fortepiános változat. Az előadáson pedig az irodalom is szerepet kap.
1: Így van, tehát hogyha az első este felfedezésekre hív, akkor a második este mindenképpen egy népszerűbb művet tár elénk. A megváltó hét utolsó szava a Keresztván Joseph Haydnnek az egyik legnépszerűbb műve, nem is csoda, hiszen ez egy nagyon megrendítő mélységű mű, csupa emblematikus idézettel. Annak idején egy spanyol megrendelésre született, egy spanyol kanonok felkérésére, és valóban a nagy zenekaros vagy oratórium verziók mellett maga Haydn készített egy fortepiano változatot is, ami igen ritkán hallható. Mi most ezt a verziót fogjuk elővenni ezen az estén, méghozzá a kiváló fortepiano művész Somlai Petra közreműködésével. Somlai Petra, aki junior prímadíjas, de a Hágai Királyi Zeneakadémia elismert professzora is egyben. Ő a Haydneumnak a visszatérő vendége, szólistája, művésze, aki finom érzékenységgel fogja megszólaltatni ezt a művet. És ahogy említetted, igen, valóban még egy érdekesség és különlegesség ezen az estén, hogy prózával egészül ki a mű. Berec András énekes mesemondó közreműködésével, aki ezen az estén nem mesemondóként lesz jelen, sokkal visszafogottabb jelenlétet várhatunk most tőle. Pázmány Péter ide vonatkozó írásaiból fog nekünk felolvasni, és az elmélkedésünket, a szemlélődésünket segíteni, megtámogatni, belehelyezni minket akár ebbe a megrendítő eseménybe, és talán a zenének is a jobb megértéséhez segíthet majd ő hozzá minket.
2: Azt hiszem, hogy nagyon sok hallgatónknak most felcsendülhet a fülében az, ahogy Berec András mesél, de most egy teljesen új oldaláról ismerhetjük meg az előadó művészt, úgyhogy önmagában már ezért is érdemes elmenni erre a hangversenyre, de az előző koncertnél nem említettük azt, hogy a fellépő a Purcell kórus.
1: Így van, most már nem először dolgozik együtt Apu Häkkinen karmester a Purcell kórussal. Tavaly októberben, szintén a Haydneum szervezésében, a Zeneakadémián egy operamesét mutattak be. Közösen a Rübecál címet viselte, egy nagyon különleges darabról volt szó, úgyhogy nagyon jó ez az együttműködés, nagyon szép ez a közös munka, mind a Helsinki barokzenekarral, mind Apu Häkkinennel. Ugye Haydneum rezidens kórusáról van szó, a Purcell kórus időről időre előadja a műveket, úgyhogy nagyon nagy várakozással vagyunk az esték felé. Egyébként további részletek akár az előadásokkal kapcsolatban, akár jegyvásárlással kapcsolatban megtalálható a Haydneum honlapján. Biztatom a hallgatóságot, hogy tallózzanak, kalandozzanak a honlapunkon és a különböző online felületeinken.

0: Mai adásunkban a Református Zenei Fesztivál és a Haydnum Egyházzenei Fesztivál programjait tekintettük át, a hétvégén pedig önök is részesei lehetnek az eseményeknek. A beszélgetések között Gárdonyi Zoltán partitája és a 90. Zsoltárra készített feldolgozásának részletei szóltak, illetve belehallgattunk Haydn híres műve a hét utolsó szó fortepiano változatába is. A zenei részleteket Pál Úr János, a Debreceni Református Kollégium kántusa és a Ronald Breitigam adta elő. A riporter Verese Mese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domongos. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által megrendelt ellenőrzés eredményét ma hozta nyilvánosságra a Tisza párt két debreceni országgyűlési képviselője. Az önkormányzat és a CATL közölte, hogy a vizsgálatok lefolytatásában mindenben együttműködik az illetékes szervekkel. Ugyanakkor jelezték, hogy a korábbi vizsgálatok nem mutattak ki szennyező anyagokat. A felső oktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A holnaptól vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Idén nem nyit ki a Szabadstrand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a várospolgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes Szabadstrand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokoltá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe holnap. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére, illetve a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be holnaptól látogatható új kiállítás a mai Manóházban. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bánkbántól egészen a háború utáni olyan klasszikus alkotásokig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával együttműködésben megvalósuló augusztus 23-áig megtekinthető bemutató egy nagyméretű képmontázzal a magyar filmtörténet elhunyt kiemelkedő alakjainak is emléket állít. Az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hajnali 6-11 fokról délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb évfél előtt 5 perccel jelentkezünk itt a Bartók Rádióban. A pontos idő 19 óra 34 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében az Erkel Ferenc Kamarazenekar koncertjét hallhatják, melyet a Zeneakadémia nagytermében adtak 1994. március 10-én. A művészeti vezető Áldor Lili, a hangversenymester Lesták Bedő Eszter, a szólisták Hadadi László oboa, valamint Lakatos György fagott művész voltak. Elsőként Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenye hangzik el.

Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi koncertóját az Erkel Ferenc kamarazenekar játszotta. Most következzen, ugyancsak Johann Sebastian Bachtól, az 1053-as BWV számú F-dur oboa verseny. Hadadi László játszik oboán, az Erkel Ferenc kamarazenekar hangversenymestere Lestánk Bedő Eszter.

Johann Sebastian Bach 1053-as BWV számú F-dur oboa versenyét Hadady László játszotta oboán az Erkel Ferenc kamarazenekarral. A hangversenymester Lesták Bedő Eszter volt. Most következzen Antonio Vivaldi 545-ös Riom jegyzékszámú G-dur kettős versenye. A szólisták Hadady László oboa és Lakatos György fagott művész.

Antonio Vivaldi 545-ös Riom jegyzékszámú G-dur kettős versenyét Hadady László oboán, Lakatos György fagotton játszotta az Erkel Ferenc kamarazenekarral. Most hallgassák meg Carl Philipp Emanuel Bach B-dur fagott versenyét. A szólista Lakatos György, az Erkel Ferenc kamarazenekar hangversenymestere Lesták Bedő Eszter.

0: Karl Philipp Emanuel Bach B-dur fagott versenyét Lakatos György játszotta az Erkel Ferenc Kamarazenekarral. A hangversenymester Lesták Berő Eszter, a művészeti vezető Áldor Lili volt. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 1994. március 10-én. A hangmérnök Mosó Endre, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Péntek kora délután Gioachino Rossini Stabat Mater című műve csendül fel. A híres római előadáson többek között szólót énekelt a 95 éve született amerikai Shirley Verett, valamint Luciano Pavarotti. A karmester Carlo Maria Giulini volt. 1967-es archív felvétel, pénteken 12 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene napján a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. A Kocsis Zoltán emléke előtt is tisztelgő gálaesten idén Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Doknányi Ernő és Gyöngyösi Levente alkotásai szólnak. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
3: nagy barna ház, katona áll előtte, de ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
4: Fogadnak ott engem?
3: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
4: Maga magyar.
2: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét hallgathatják meg, melyet a Miskolci Művészetek Házában adtak 2026. február 9-én Félix Mildenberger vezényletével. Elsőként Robert Schumann Manfred nyitányát adják elő.

Robert Schumann Manfred nyitányát a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában hallották, a karmester Felix Mildenberger volt. Most következzen Liszt Ferenc Ez dur zongora versenye. A szólista Magyar Valentin.

Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyét Magyar Valentin játszotta a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, vezényelt Felix Mildenberger. A szólista ráadásként Franz Schubert F-moll Moman musicáját játsza.

Franz Schubert F-moll Moman műzikáliát Magyar Valentin játszotta. A Miskolci Szimfonikus Zenekar befejezésül Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniáját szólaltatja meg. A karmester továbbra is Felix Mildenberger.

0: Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniáját játszotta a Miskolci Szimfonikus Zenekar, vezényelt Felix Mildenberger. A felvétel a Miskolci Művészetek Házában készült 2026. február 9-én. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Csurgó Tamás, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Kedves hallgatóink, hangverseny összeállításunk végén a szerkesztő Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Tihanyi László, zeneszerző, karmester.
2: Úgy érzem, hogy ha én magamat megtalálom, és azt mások elé tudom tárni, az másoknak tanulságul szolgálhat, hasznos lehet, többek lehetnek tőle, én biztosan több leszek tőle.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Tihanyi László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene napján a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. A Kocsis Zoltán emléke előtt is tisztelgő gálaesten idén Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Doknányi Ernő és Gyöngyösi Levente alkotásai szólnak. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
0: Köszöntöm a kortárs zene iránt érdeklődő hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő, ifján Bazsinka József. Az Ars Novában ezen a héten minden hétköznap este 10 órától, tehát összesen 5 adásban a május 12-e és 15-e között Rigában megrendezett nemzetközi Rostrum of Composers elnevezést viselő rádiós, kortárs zenei seregszemle kiemelkedő műveit ismerhetik meg. A ma esti válogatás első és utolsó alkotása az általános, tehát 30 év feletti kategória 10 legjobbra értékelt darabjai között szerepelt, míg a középső kompozíció a 30 év alatti zeneszerző kategóriájának 6 legjobbja közül kerül be műsorunkba. Kezdjük a zenehallgatást Jacek Szotomszky Melankóli című zongora versenyével. Jacek Szotomszky lengyel zeneszerző, multi-instrumentalista és előadó, aki kortárs zenei, színházi és kísérleti projektekben egyaránt aktív. Melancholy Piano Concerto, vagyis Melancholia Zongora Verseny című műve a címben szereplő lelki állapotot járja körül. A melankóliát, amelynek eredeti görög jelentése a fekete epe, később pedig a szomorúság, az emlékekben időzés és az elveszett boldogság érzésének fogalmává vált. Szotomszky saját megfogalmazása szerint a darab a szív szomorú részébe való alámerülésből született, azoknak a múltbeli eseményeknek a megérintéséből, amelyek ezt az állapotot előidézték. A mű 3 tételből áll, Allegro vivace, lento cantabile és presto con fuoco, vagyis élénk, éneklő és tüzes karakterekből is áll. A zongora verseny tehát nem pusztán lassú, befelé forduló zeneként képzelhető el, hanem változékony, akár ironikus vagy nyugtalan lelkiállapotot leíró zenei képként is. A szerző ajánlása szerint a darab valamiféle bűnös élvezetet is adhat a hallgatónak, mintha a fájdalom és az emlékezés egyszerre lenne kellemetlen és vonzó. Előadja Maugozsáca Valentinovic zongorán a Lengyel Rádió Szimfonikus Zenekarával Katowicéből vezényel Vincent Kozlovsky.

Jacek Szotomszkij Melankólia zongora verseny című művét Małgorzata Valentinowicz játszotta zongorán a Lengyel Rádió Szimfonikus Zenekarával Katowicéből, vezényelt Vincent Kozlowskij. Most következzen a 30 év alatti zeneszerzők kategóriájából Jasper Domett King Torx's Hollow Acetate című kompozíciója. Jasper Domett brit zeneszerző, akinek munkáiban gyakran kapnak hangot queer történetek, személyes és társadalmi tapasztalatok, valamint a kortárs kultúra gyorsan változó jelenségei. King Torx's Hollow Acetate című darabja a 21. század elejének egyik meghatározó tapasztalatából indul ki, abból, ahogyan a digitális eszközök először felszabadítónak tűntek, majd egyre inkább rátelepedtek az életünkre. A mű elején a technológiai fejlődés mechanikus ritmusa jelenik meg. Ezután a zene fokozatosan felgyorsul, sürgetőbbé válik, mintha értesítések, csengőhangok, digitális jelzések és folyamatos, figyelem elterelő megszakítások hálózatába kerülnénk. Ami 2007-ben az okostelefonok új korszakának hajnalán még szabadságot, kapcsolódást és a zsebünkben elférő egész világ ígéretét hordozta, az 2025-re fullasztó, állandó jelenlétté alakult. Domett darabjában a digitális energia egyre sűrűbb, kaotikusabb formát ölt. Elmosódik az ember és a technológia határa. A folyamatos összekapcsoltság pedig kiégésbe fordul. A cím szándékosan abszurd. Egy mesterséges intelligencia által félrehallott, értelmetlen beszédfelismerési feliratból származik. És éppen emiatt illik ehhez a világhoz, ahol a gépi közvetítés néha már maga gyártja a valóság furcsa törmelékeit. Jasper Domett King Torx's Hollow Acetate című művét a BBC Wales Nemzeti Szimfonikus Zenekara játssza, vezényel Jack van Steen.

Jasper Domet King Torx Hollow Acetate című művét a BBC Wells Nemzeti Szimfonikus Zenekara játszotta Jack Van Staan vezényletével. Most hallgassák meg Joel Jerventauszt, zongorára és zenekarra komponált fantáziáját. Joel Jerventauszt a finn zeneszerző, aki gyermekkorát Luxemburgban és Németországban töltötte, tanulmányait pedig az Egyesült Királyságban végezte, jelenleg Finnországban él és szabadúszó komponistaként dolgozik. Fantázia zongorára és zenekarra című műve erősen személyes háttérből született. A szerző akkor kezdte írni a darabot Jonas Ahonen számára, amikor megtudta, hogy feleségével első gyermeküket várják. Ez az örömteli hír rendkívüli alkotói lendületet adott neki. Saját elmondása szerint a zene szinte magától kezdett formálódni, az ötletek szokatlan gyorsasággal érkeztek. A mű elemi karaktere ezért spontán, fantáziadús, kalandos. A darab története azonban hirtelen más irányt vett. Fiúk nagyon korán született, és hosszú, nehéz hónapokat töltött újszülött intenzív osztályon. Ez az élmény a zenét is átformálta. Az öröm és a várakozás mellé bekerült a kimerültség, az aggodalom, a bizonytalanság is. A fantázia így nem egyszerűen virtuóz zongoradarab zenekarral, hanem érzelmi ív, félelem,

0: Joel Jerventausta zongorárai zenekarra komponált fantáziáját Jonas Ahonen játszotta zongorán a Finn Rádió szimfonikus zenekarával, vezényelt Ilan Volkov. Kedves hallgatóink, az idei Rostrum of Composers nemzetközi rádiós kortárs zenei seregszemle legjobb felvételeinek bemutatását holnap este 10 órakor folytatjuk az Ars Novában. A hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, ifjabb Bazsinka József.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Péntek este Franz Schubert műveiből játszanak a Koncertó Budapest művészei. Három emblematikus mű, a Quartetsatz és a Halál és a lányka neveket viselő két vonós négyes mellett az F-dur oktett is felcsendül, fúvósokkal és bőgővel kiegészülve, ami a kamarazene keretein belül nyit szimfonikus távlatokat. Schubert romantikája. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene Napja. Élőben, május 30-án 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. A hétfőn megkezdett 10 részes sorozatunkat folytatjuk, Miles Davis 100, a második epizódban magyar zenekarok játsszák Miles Davis szerzeményeit. Az első téma So What? A kőszegi trióval szól a felvétel, így a formáció vezetője dobol, Olá Kálmán zongorázik, Egri János bőgőzik.

Junior trióval hallottuk Miles D. Solar témáját. Most a Tune-nak következik a Cseh Lakatos László trióval. A formáció vezetője zongora, Ritjúzsef a bőgős, pereklatos Andrástól.

Ez volt a Q-Next TV szerzményi különpecel a Katos László Tió. Következik a 7 Steps to Hell MySV szerzeményei közül az A3 szekretjáta, így a formáció vezetője zongorista, Fekete Kocsmér trombitán játszik, Makovics Tínes szoxofonon, Sreferenc hasonlán, Egilános a bügős meselemüktól. Thank you.

0: az Olajmán szektette előttük a Seven Steps to Heaven című Miles Davis szerzeményt. Így ért véget a mai Old Egyben, a hétfőn megkezdett Miles Davis 100 sorozatunk mutattuk, ez volt a második rész, magyar szekkarok előadásában hallották Miles Davis szerzeményeit. Elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, a szerető Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénádot hallották.
1: Bartó Rádió, több klasszikus. 23-ra 55 perc. Híreik köverezek.
2: A mikronál a szerkesztő Jábor Miklós követi őket. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az Egyesség tartalmazza a programról szóló tárgyalás kezdését is. Az Irán elfogadott megállapodás 60 napra szólat, egyenlő Donald Trump Amerika elúváhagysára vár. Annak jövő tartalma alatt a hormuziszos szabad forgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül mind vízi aknát el kell távolítania. Mark Rutte főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösség ellen úgy fogalmazott, Magyarország ismét bízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyverket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvény súlyogta már köztársaság elnök és Forsófnes az országgyűlés elnöke. A tegnap elfogadott jogszabály már úgy is jelent a magyar közönyben, így holnap hatályba lép. Áprilisban csak nem 4.620.000 embernek volt bejelent munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000 dolgozt kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Tették közzé az idegenforgalomra vonatkozó adatokat is. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma 1. Az által foglalt iszkák pedig 4%-a maradt a tavalyi adatokról. Kemény György grafikus művész munkából nyílt tárat a fővárosi Újvárosházi galériában. Az életmű kiállítás tematikája a 90 éves művész sokszínű pályai végkői. Megtekintettük a budapesti utcákról ismert plakatjai, bemutatják a vibráló pop art alkotásait, valamint szürrealista és expresszív filcikta, illetve digitális rajzaiba is betintenek a látogatók. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg. Nap is sok sütés várható, több ágyoli gomoly felővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néha erőszillökésekre számítani. A hőmérséklet éjka általában 6-11, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul.
1: Hírke hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Nocturno címmel zené összeállítást ugárzunk rá 6 óráig Németh Attila műsorvezetésével. Azoktól pedig pihenni térne, azt hangjaival búcsúzunk.

és Kalkámán. Az érzemes stílusmestere is hívták egyes helyeken, Johann Sebastian Bach II. Carl Emanuelt. Egy stíluskő volt a legfontosabb képviselője, amelyek az érzelmek árnyalatait, hirtelen hangulatváltásokat és a bensőséges kifejezést helyezte előtérbe. Nagy Frigyes udvari muzsikus 20 éven keresztül szolgált Oroszországban, király udvarában, ahol főként csembalón játszott. G-dur szonátája szól a Noturno elején.

Carfib Emel Bach G-dur úgynevezett hamburgi szonárját hallottuk Hilbert Hals és András Tej előadásában. Ő az atya, mi csak a gyerekei vagyunk, mondta Haydn, és Wolfgang Amadeus Mozart is fölnézte erre a mesterre. Chopin csodálatos zongora mű következik a Barcarolla.

Chopin barkaroláját Ronald Brightig játszott egy 1942 készített Erasongrán. A velencei hangulat, Larry erről a Chopin állítólag azt mondta erről a dabról, hogy nem kíván számára két embernél nagyobb számú hallgatóságot. Gregor Zsuzsicki tájáját halljuk.

A Lengyel Palesztinának nevezett Gregor Zsurzsicki litániáját hallottuk. A komponista zenéje egyszerre fegyelzett és bensőségesen állítatos, pap volt a kakkúj székesegyház kardja. A művei a késői barokk stílust építik. Máre Máré muzsikák következik.

A párizsi Saint-Genevieve templom harangjai már ezen művét a Richard Crans előadásában hallottuk. Nagyjába tévés lengyel zeneszerző, hegdűművész, a 20. századi lengyel zene úttörő alakja volt, a Svi konzervatán Párizs megy Boulangénál tanult. Szittyét hallgatjuk meg.

Erich Wolfgang Korgondopusz 15-ös, E-dur zongoraötösét Daniel Bart, Tim Crawford, Mark Halliway, Chiara Enderle és Paolo Giacometti játszotta. A zeneszerző Mozarthoz hasonló zsenialitását Mahler fedezte fel, ugyanis Korngold 9 éves korában írt egy Gold című kantátát, kapott egy ösztöndíjat és Szemlickihez került tanulni. 2 óra van.

A berlini német szimfonikus zenekar koncertje következik, amelyen Manfred Hanek vezényelt. Elsőként Hannah Eisendle Heliosis című kompozíciója hangzott el. Ez a zeneszerző 1993-ban Bécsben született, karmester és zongora művész is, zenei tanulmányait Hamburgban, majd Bécsben végezte, munkáját pedig olyan mesterek formálták, mint Christian Macellaro vagy Marin Alsop. Rendszeresen részt vesz például a darmstadti nyári kortárs zenei tanfolyamokon. Művészete, azt írják, az érzéki kifejezésre épít. Gyakran képekből, atmoszférákból és más művészeti ágakból merít ihletet.